A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
2: A NAV küldi majd a dízelesek tankolási kompenzációját, paksi fenék küszöb, üzent a vízügy, őszies hétvégénk lesz már jelentősebb eső nélkül. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre, ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: HPV oltás, jövő kedden határidő, zárt Facebook csoportokban razziáznak a navosok, új életet kezdhetnek az elváltak Svájcban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
3: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, tájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés, az oltás mellett kell dönteni.
2: Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokat, hogy képes az összefogásra. Már egy zárt Facebook csoport sem jelent menedéket az adóhatóság elől. Ott találtak rá a navosok egy nőre, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket, kiegészítőket kínált a tagoknak. Több mint 46 millió forintot keresett, de számlát nem adott, még adószáma sem volt. Ráadásul, mint kiderült, használt portékákat sózott rá a kuncsaftokra. Most jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra után vagyunk néhány perccel, a mikrofonnál már Leirer Tímea. Ébredünk együtt, hallgatjuk együtt minden idők legnagyobb slágereit. A válasz remélem, hogy igen, hiszen nem sokára zenél a Republik. Jön Vanilla Ice slágere, és kezdünk Cyndi Lauperrel, Girls Jam.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek. 4 perccel vagyunk negyed hét előtt. A mikrofonnál Leirer Tímea. Szeptember 12-e van, lassan már az ősz is megérkezik a reggelekbe. Kicsit hűvösebb a levegő, később világosodik, és talán még egy kicsit jobban is esik néhány percig kényelmesen ébredezni, különösen, hogy szombat van. Mi ehhez hozzuk a zenét egész délelőtt, egész reggel. Elsőként egy rockset sláger 1991-ből, a Joyride albumról egy sláger, amely egyszerre melankolikus és lendületes is, Mary Fredrickson hangjától pedig már az első pillanatban összetéveszthetetlenül rockszettes lesz. Induljon ezzel a szombat reggel, Fading Like a Flower itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát akármit is hallottunk az előző Republik dalban, a nagy esők még váratnak magukra. Bár itt a szeptember és a nyár lassan kifelé tart, de azért szerintem még nem kell becsukni mögötte az ajtót, hiszen maradt néhány kellemesen meleg délután, egy-két szabadtéri program, és talán-talán még a napszemüveget sem érdemes elpakolni. Mi most egy olyan slágerrel búcsúztatjuk a nyarat, amely 1990-ben szinte mindent letarolt, az első ütemeit pedig lehetetlen nem felismerni, különösen a queer rajongóknak. Ha már vége a forróságnak, jöhet egy kis jég, Vanilla Ice és Ice Ice Baby itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, megérte korán kelni, higgyék el. Egyrészt ígérem, ma is szép lesz a napfelkelte, másrészt olyan nagyszerű előadók jönnek már a következő fél órában itt a Retro Rádióban, mint Billy Idol, az Undercover, a Beatrice vagy a Katy Perry. I Just Died In Your Arms, a 80-as évek slágere nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, fékezi a diákokat a mesterséges intelligencia. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Világszerte romlik a középiskolások szövegértési képessége. Szakértők szerint ez egyértelműen a közösségi média és még inkább a mesterséges intelligencia áttörésével magyarázható. A PISA felmérés eredményei azt mutatják, mondják, hogy a diákok egy részének egyszerűen nincs türelme a feladatok értelmezéséhez, összetett információk szétszálazásához, csoportosításához. Ők azok, akik napi szinten használják tanuláshoz az EMI-t, és ahhoz szoktak, hogy kész válaszokat kapnak az eszköztől. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 ezer forint bírság és 70 ezer forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati

0: és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok, a mikrofonnál még mindig Leirer címe. A következő sláger eredetiét Jerry Rafferty vitte sikerre még 1978-ban. És hát elég hozzá alig néhány hang abból a bizonyos szaxofon szólóból, és azonnal felismerjük. 1978 volt tehát az eredeti dátuma, és 14 évvel később az Undercover nevű brit formáció gondolta újra a Baker Street-et. Így lett a 70-es évekbeli borongós, városi hangulatból egy rendületes 90-es évekbeli táncdal, ami egészen a brit slágerlista második helyéig jutott. A szaxofon itt is maradt, csak hát kapott maga alá egy jóval erősebb ritmust, ami a 90-es évekre jellemző. Már is meghallgatjuk Baker Street az Undercover-rel itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bár már szeptember van, úgy tűnik, hogy ezen a hétvégén az időjárás még nem engedi el a nyarat. Ma országszerte több órás napsütésre számíthatunk, és bár időnként a felhők megjelenhetnek, délután így is 19-25 fok közötti értékeket mérhetünk. Igazi kellemes kora őszi kiránduló idő, nem? De hogyha valaki ennél többre vágyik, akkor képzeletben már is indulhat a Mamma Mia című film napsütötte görög szigetére. Kék tenger, fehér házak és egy sláger, amelyre még szombat reggel is nehéz ülve maradni. Itt az Abba és a Dancing Queen a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órát is töltsük együtt, aztán 8 óra után már ígérek önöknek egy kis varázslatot. Kisvé Balázs illúzionista lesz a vendégem 8 és 10 óra között itt a Retro Rádióban. De addig még rengeteg nagyszerű slágerre van időnk, például a következő órában az Ace of Base The Sign jára. Vagy Limától a Never Ending Story-ra. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringa barát munkahelyeket, a fél országot megmozgatja majd a jubileumi diákolimpia. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a 3 kategóriában. Novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd 2-szer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén 2-szer gyanúsították meg garázdasággal. 200 000 fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
6: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
5: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: További jó reggelt kívánok mindenkinek, most már 7 óra is elmúlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Erre az órára is hozom minden idők legnagyobb slágereit. Közöttük a 2000-es évekből Lady Gaga-tól a Born This Way-t, jön majd Damien Ferenc, és indítunk a Queen-nel, Radio Gaga a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már 7 óra után járunk, és ezen a szombat reggelen, szeptember 12-én köszöntjük a Máriákat, hiszen ma ünneplik a névnapjukat. Nagyon boldog névnapot kívánok minden Máriának, hadd küldjek, engedjenek meg ennyit, egy külön ölelést az én anyukámnak is, akit szintén így hívnak. A folytatásban Svédország felé vesszük az irányt, az Ace of Base 93-ban jelentette meg a The Sign-t, amely később Amerikában is listavezető lett, ez azért óriási eredmény, és a 90-es évek egyik legnagyobb slágerévé vált. Pozitív jelként küldjük akkor ezt a dalt. Minden ünnepeltnek Ace of Base és The Sign itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Képzeljék el, Latin Amerikában új őrület terjed a fiatalok között. Köztereken rendeznek úgynevezett aura csatákat, ahol az nyer, akinek a bevonulása, mozgása és kisugárzása a leginkább meggyőzi a rögtönző közönséget. Ehhez most mutatunk egy kis zenei segítséget is, hát ha kipróbálnák. A bejelentő eredetét 96-ban a Paradiso vitte sikerre, de nem szép pedig egy új, mai hangzással dolgozta fel a 90-es évek nagy slágerét. Jöhet tehát egy kis szombat reggeli aura gyűjtés, avagy ébresztő, kinek melyik tetszik. Denebs, Hori és Bailando itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most hírek, aztán folytatjuk majd olyan slágerekkel, mint a Snap-féle The Power, vagy jön a beígért Dalli Máltól a Neverending Story, de itt lesz a Genesis.

0: Szőlő Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
2: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: HPV oltás jövő kedden, határidő 9-11, az áldozatokra emlékeztek Amerikában, zárt Facebook csoportokban razziáznak a navosok. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
4: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, ájgarati rákot, szemérem-testrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés, az oltás mellett kell dönteni.
3: Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokat, hogy képes az összefogásra. Már egy zárt Facebook csoport sem jelent menedéket az adóhatóság elől. Ott találtak rá a navosok egy nőre, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket, kiegészítőket kínált a tagoknak. Több mint 46 millió forintot keresett, de számlát nem adott, még adószáma sem volt. Ráadásul, mint kiderült, használt portékákat sózott rá a kuncsaftokra. Most jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó reggelt kívánok. Ha szabadtéri programot terveznek a hétvégére, akkor jó hírem van. Az ősz egyelőre csak óvatosan próbálkozik. Ma országszerte több órára kisüt a nap, délután 19-25 fokig melegszik a levegő, és holnap is lesznek nagyon kellemes napos időszakok. Vagyis a nyár történetének még nincs vége. Legfeljebb most írjuk az utolsó kellemesen meleg fejezeteket. És ha már soha nem véget érő történet, akkor jöjjön Limál 1984-es, ma is varázslatos filmslágere. Ez a Neverending Story, itt a

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Ma reggel egy kicsit a kulisszák mögé nézünk. 8 és 10 óra között Kisvé Balázs illúzionista lesz a vendégem. Vele beszélgetünk majd arról, hogy milyen sok munka, gyakorlás és mekkora fegyelem rejlik egy-egy könnyednek és viccesnek tűnő mutatvány mögött, hogy mitől működik igazán az illúzió, és miért legalább olyan fontos a közönség ismerete, mint maga a technika. Varázslatokra és komolyabb gondolatokra is készülhetnek, addig pedig jöjjön a Tátrai Bend és a Hajnali Szél itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egyfajta varázslat, vagy csoda, ami következik a következő két órában. Bár szerintem a vendégem lehet, hogy nem is szereti, hogyha ezeket a szavakat használom. Hiszen ő azt mondja, ez nem varázslat, ez egész egyszerűen illúzió, amit ő megtanult, begyakorolt, és a mi szemünkben tűnik csodának, de hát ez is a cél, hogy elérje nálunk a hát ez meg hogy történhetett féle gyermeki örömöt. Kisvé Balázs illúzionista mesél majd erről a csodáról a következő két órában itt a Retro Rádióban. Remélem, hogy velünk tartanak, velünk, meg többek között Snow-val. Jön az Informer, de játszom majd a repülők slágerét is. Ringasd el magad a következő órában itt a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
7: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.

0: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock'n'Roll hazai királyának 80. születésnapján.
1: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Tannatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
3: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Dízelesek kompenzációja nincs szükség külön kérvényre. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben.
7: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre, ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Világszerte romlik a középiskolások szövegértési képessége. Szakértők szerint ez egyértelműen a közösségi média és még inkább a mesterséges intelligencia áttörésével magyarázható. A PISA felmérés eredményei azt mutatják, mondják, hogy a diákok egy részének egyszerűen nincs türelme a feladatok értelmezéséhez, összetett információk szétszálazásához, csoportosításához. Ők azok, akik napi szinten használják tanuláshoz az EMI-t, és ahhoz szoktak, hogy kész válaszokat kapnak az eszköztől. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: További jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Leire Tímea. Mindjárt érkezik mellém Kisvé Balázs illúzionista. Vele beszélgetek a következő 2 órában, hát ha néhány titokra is fény derül. Meglátjuk, most pedig meghalljuk Belinda Carlisle-t, jön a La Luna a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát szerintem fel fognak ébredni a következő másfél órában, mert hogy varázsolni fogunk, nem én. Szerencsére, mert nekem lehet, hogy ez kevésbé megy, de itt van velem a stúdióban Kisvé Balázs, illúzionista. Szia, jó reggelt kívánok.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Akit már nagyon sok videón, tévéműsorban, vagy akár személyesen is láthattak, most a több mint 10 éve tolja ezt az ipart, hogyha szabad így fogalmaznom, de te egy az a fiú vagy.
1: Mondhatjuk,
0: nem ez a
1: szerintem
0: nyakkendős illúzionista.
1: Hát igazából attól függ, mit kíván meg az alkalom. Fel tudok öltözni elegánsan, de szeretem, ha lezser.
0: Én a videóidra gondolok,
1: persze,
0: amiket a különböző közösségi csatornákon látunk, ott nem ezt a nyakkendős fazont hozott.
1: Nem cilinder, meg nyuszi, meg kis kendő, tehát ez nem...
0: Hogy miért nem, meg hogy mennyit változott ez az iparág is az elmúlt 10-20 évben, erről is beszélgetünk majd, de itt az elején kérdeztem tőled, hogy bűvész vagy illúzionista, és te azt mondtad akkor, hogy illúzionista.
1: Igen.
0: Tisztázzuk már ezeket a fogalmakat, bűvész, illúzionista, varázsló.
1: Hát igazából az van, hogy most én a bűvészre is hallgatok, tehát ezzel nincsen semmi gond. Nálam, én azért, hogy értsd, a bűvész az a nagy halmaz. Tehát aki, ha most itt hívhatod mentalistának, hívhatod illúzionistának, bármelyiknek.
0: Az mind bűvész.
1: Az mind bűvész, igen, és én is bűvész vagyok, és akkor szokták szakmán belül illúzionistának hívni az embert, hogyha csinál nagy színpadi mutatványokat, ahol mondjuk ember lebeg, eltűnik, tehát a nagy látványsót. Én akkor kezdtem el használni pár évvel ezelőtt ezt a titulust, amikor már ilyen kaliberű produkciókat csináltam. Meg a másik dolog számomra, hogy az illúzionista, maga a szó nekem jobban kifejezi azt, amit csinálok, mint a bűvész, ez kicsit így a bűvölet szóból terem. Az illúzionista az nekem sokkal jobban kifejezi, amit csinálok, mert hogy, tehát hogy nyilván nem vagyok varázsló, tehát hogy minden mögött trükk és jól felépített mutatvány és koncepció van, de a lényeg az, hogy az a feladatom, hogy úgymond a csodának az illúzióját megadjam. Tehát, hogy egy illúziót teremtsek, amiben jól érzi magát a néző, meg én is.
0: Na, ha már így tisztáztuk a fogalmakat, akkor jöhetnek a részletek. Ezekkel folytatjuk mindjárt Kisvé Balázssal itt a Retro Rádióban, ahol addig is Snow és Informer, aztán pedig Shakira és Whenever, Wherever, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kisfé Balázs illúzionista a beszélgető partnerem ebben az órában, meg egy kicsit a következőben is. Témánk pedig az illúzió és a színpadi varázslat, meg ami mögötte van. Kezdjük azzal az időszakkal, Balázs, amikor elkezdted ezt az illúziót keresni.
1: Valamelyik interjúban azt hallottam, vagy olvastam, hogy apukád adta az első inspirációt.
2: Nem, apukám egyik barátja egyébként. Gyerekkoromban volt bűvészdobozom, mint bárkinek.
1: De ez így... a Rodolfos?
2: Nekem a Rodolfos volt, igen, a fekete. És az így nagyon jó volt gyerekkoromban, de az még nem adott akkora löketet, hanem 12 éves koromban apukámnak egy barátja megmutatott egy nagyon egyszerű kártyatrükköt, és ez volt az első trükköm, és akkor ezt így elkezdtem mutogatni, és valahogy így ehhez tudom kapcsolni, hogy akkor kapott el az az érzés, ami most is mögötte van az egésznek, hogy én csinálok valamit a két kezemmel, vagy én magam személyével, és valakinek ettől van egy sztoria, van egy élménye, tud róla beszélni, beszédtémmal ezt, tehát, hogy így látom, hogy csillog a szeme, hogy tényleg, mint hogy csodát látott volna, akkor nyilván ez még nem volt ennyire tudatos, de nagyon elkapott ez az érzés, és akkor az volt, hogy elkezdtem még, ugye akkor még annyira a közösségi, de még nem is volt közösségi média, tehát nem pörgötti akár a YouTube sem, meg semmi így, hanem így ilyen így tényleg könyvekből, minden, ahonnan tudtam tudást magamra operálni, azt így egyből mindenhonnan, nem tudom, az összes osztálytársamnak megvásároltam a bűvészdobozát, tehát így mindenhonnan tanultam a trükköket, mert egyszerűen nagyon beleszerettem.
1: De ezt meg lehet tanulni?
2: Én azt gondolom, hogy igen, nekem nincs semmi velem született képességem. Nyilván én egy extrovertált személyiség vagyok, tehát azelőtt vicceket meséltem, meg verseket mondtam, meg színjátszom. Én egy szereplős srác vagyok, ez ami így a talán velem született, vagy a pszichémbe kialakult, de hogy ez egy teljesen tanulható, hát nyilván kinek milyen érzéke van hozzá, én azt gondolom, hogy nekem szerencsés helyzet van ezzel kapcsolatban, tehát van érzékem hozzá, de hogy hát ez inkább a végtelen sok munka és gyakorlás eredménye.
1: Meg hát valószínűleg jó az, hogyha ez a szerepelni vágyás, meg az érzék, ami ezek szerint neked megadott, az a kettő találkozik. És mi volt ez az első pillanat, amikor rájöttél, hogy te ezt hivatásszerűen üznéd? Hogy ebből meg is lehet élni, vagy meg is szeretnél élni, mert van neked rendes szakmád is.
2: Igen, én gépészként végeztem Győrbe, tehát hogy én nem terveztem azzal. Nekem a családfám visszamenőleg mindenki, nem tudom, vendéglátós, kocsmáros, nem tudom, hentes, tehát hogy így senki nem volt előadó művész, még a környezetemben se, tehát hogy így én egy 10 000 fős kisvárosban, Kapuváron nőttem fel, nem is ismertem olyan embert, aki esetleg megél abból, hogy akár zenél, tehát hogy ez ilyen hihetetlen volt. Én szerelmes vagyok, és voltam akkor is a művészetbe, nem terveztem vele, hanem én minél többet akartam tudni erről, minél több trükköt ismerni, minél jobban előadni, és akkor igazából így az volt bennem, hogy mi az, amiben még fejlődhetnék. Tehát, hogy nekem azért sokkal, a beszédem sokkal inkább egy ilyen rábaközi tájszólásom volt. Elmentem beszédtechnika tanárhoz, hogy ez jobb legyen.
1: Azt akartam mondani, mert most nem hallatszik semmi ezen.
2: Nem, hát sokat dolgoztam rajta, még mindig picit zártabban beszélek, vagy akár elmentem színjátszózni azért, mert jól akartam a színpadon szerepelni. Jól, hogy jártam egy évig táncolni, hogy a színpadi mozgásom elegánsabb legyen. Én így önmagam fejlesztettem, illetve volt egy mesterem, a Molnár Gergely, 14-5 éves lehettem, amikor így ő így egy picit így a szárnyai alá vett, és elég sokat tanultam tőle, de nem is mutatványokat annyira már, hanem ő így átadta a saját gondolatiságát erről, hogy kell trükköt kitalálni, hogy kell ebbe az egész világba létezni és gondolkodni, és akkor ő így, nem tudom, vitt ilyen szakmai versenyekre, aztán nemzetközileg mentünk ilyen bűvész találkozókra, és itt jött magamra a tudás, de ez még mindig egy szerelem volt, tehát én nem gondoltam, hogy ebből megélek, hanem mikor így végeztem az iskoláimmal, én egy évet dolgoztam a szakmámban, de akkor már így annyi felkérés volt, fellépés, én 14 éves korom óta lépek fel, és mikor így végeztem az iskoláimmal, már annyi felkérés jött, meg akkor elindult a nemzetközileg is nagyon sok felkérés, hogy így nem ment a kettő együtt. Uh-huh. És akkor így választani kellett, és akkor azt mondtam, hogy megpróbálom.
1: Jó, de nyilván... örömmel választották.
2: Persze. Meg... Jó, hozzáteszem, akkor még sokkal kisebb színpadokon léptem fel, meg sokkal kisebb kaliberű eseményeken, de úgy voltam vele, hogy én ezt nagyon szeretem. Megpróbálom, max nem megy, és visszamegyek a szakmámba dolgozni, de hál' Isten, meg vagyok, hogy még nem kellett.
1: Hát, ahogy a videóidat elnézem egyelőre, még erre nem is lesz szükség. Ilyen jó, ha az ember valami máshoz is ért. Na, innen folytatjuk tovább, jöjjenek titkok, illúziók Kisfé Balázzsal, most pedig a hírekig jöjjön Fenszi és a Bolero, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro.

0: tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Segítik a tűzifával fűtő háztartásokat. Késelés a 4-es villamoson, döntött a bíróság. Jubileum, keresik a diákolimpiák ikonjai. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában, novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd kétszer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén kétszer gyanúsították meg garázdasággal. 200 000 fiatalt mozgat meg a 40. diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
3: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
2: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mikrofonnál Leirer Tímea, jó reggelt kívánok mindenkinek. Kisvé Balázs illúzionista a beszélgető partnerem, akivel az illúzió teremtette csodáról, és a mögötte lévő munkáról, meg a titkokról beszélgetünk. Balázs, meséltél nekünk a kezdetekről, sőt, azzal is biztattál minket, hogy ez a varázslat, amit te csinálsz a színpadon, az tanulható. De akkor jöjjön a lényeg.
1: Hogyan találja ki ezeket az ember ezeket a trükköket? Vagy lehet tanulni másoktól, vagy ellesni dolgokat szabad, vagy az internetről nézegetni?
2: Hát igazából az van, hogy az inspiráció az mindig más. Lehet ez akár egy műsor, amit látsz, de lehet ez egy film, vagy lehet ez egy színházi jelenet. Tehát, hogy így bármi hozhat inspirációt. Igazából az van, hogy szerintem, ha az ember valamivel nagyon sokat foglalkozik, akkor egyszerűen lesz egy olyan látásmódja, hogy ebben a rendszerben kezd el gondolkodni. Tehát, hogyha már ismersz több száz mutatványt, akkor egyszerűen van egy, meghallgatsz erről nálad magasabb tudású embereket, én ezeken a világtalálkozókon tényleg a legjobb bűvészekkel tudtam találkozni, és tanulni tőlük, hallgatni őket, hogy egyszerűen lesz egy olyan látásmódot, hogy így, mintha tudod, megtanulsz festeni, először megtanulod, hogy kell festeni, de egy idő után saját magadat is bele akarod vinni, a saját kreativitásodat, és saját akár festményt akarsz készíteni, de lehet, hogy egy saját festészeti módot találsz ki, tehát, hogy szerintem ez így működik.
1: Tehát a trükkök végül is a saját fejedben állnak össze, ezek kisvé Balázs tükrei, és nem
2: De van például olyan mutatvány, ami mondjuk nem az enyém, hanem létezik egy ilyen hasonló mutatvány. Vagy például van olyan, hogy a világtalálkozókon vannak olyan emberek, akik nem fellépő bűvészek, hanem ők is így szerelmesek ebbe a szakmába, de mondjuk nagyon jó ötleteik vannak, de nincs olyan karizmájuk, hogy színpadra álljanak, és kitalálnak másoknak trükköket, és akkor ők ebből élnek. És van, hogy például én ilyen emberektől tanultam trükköt, de abba is szeretem belevinni saját magamat, vagy az én humorom legyen benne, vagy az én szövegem, de van olyan, amit mondjuk nulláról én építek fel, hogy kitalálom, hogy fú, milyen jó lenne ez az effekt, és szép lassan eljutok idáig, hogy fellépjön a nulláról egy mutatvány. Tehát ez így változó, van olyan, amikor más sokat is bevonok, tehát más bűvész kollégát megkérdezek, és ő hozzátesz egy saját ötletet.
1: Akkor a bűvésznek nem konkurenciája feltétlenül?
2: Hát valamilyen szinten biztos, de hogy szerintem ez olyan, mint bármelyik szakma, hogy van, akivel szívesen dolgozol együtt, van, akivel nem.
1: És vele a titkot is megosztod?
2: Igen, van olyan bűvészbarátom, akinek adok a véleményére, és de ez nagyon érdekes, hogy például tudjuk egymás mutatványait, hogy működnek, mégse lépek fel az ő trükkjével, mert tudom, hogy ez az ő személyes kis kincse. Úgyhogy így ez alapján, de például az is van, mondom, hogy ő hozzátesz valamit az én mutatványomhoz, vagy az én műsoromhoz. Tehát most már annyira nem is inkább trükkökbe gondolkodok, hanem inkább előadásokba, ahol van az egésznek egy kifutása, egy koncepciója, amit így meg kell rendezni zenével, fényekkel, mindennel kitalálni.
1: És van-e teszt? Kint teszteled le, ha kitalálsz hát valamit. Gondolom nem az előadáson derül ki, hogy hát ez még sem jó.
2: Nem. Hát ez először úgy néz ki, hogy megvan egy alapötlet, és akkor ez még végtelen sok ideig, hónapokon át csiszolódik. De például így a személyes közegem, anyukám nagyon jó tesztalany például. Tehát gondolj bele, hát az elmúlt 20 évben annyi trükköt láttam.
1: Jó, de
2: már,
1: ő nem mondja azt, hogy jaj, kisfiam, ez is milyen csodálatos.
2: Nem, ő nagyon meg tudja mondani neked, hogy hát ő teljesen őszintén megmondja, hogy fiú, ennél tudsz jobbat. Tehát, hogy de neki olyan inger küszöbe van, hogyha most a reggelinél lebegne egy kávéscsésze, szerintem meg se rezzenne.
1: Tehát, hogy annyi mindent, 20 éve.
2: Hát tényleg annyi mindent látott, tudod, és amikor ő azt, látom, hogy például szájtáltva azt mondja, de ehhez elképesztő, akkor tudom, hogy na ez érdemes, hogy bekerüljön a műsorba. Aztán utána ezt így kisebb közönségek előtt tesztelem, elviszem műsorba, akkor ott így én nagyon kegyetlen vagyok így magammal ebből a szempontból. Én legtöbbször, hogyha új műsorszám van a műsoromban, én azt felveszem telefonnal, visszanézem, kielemzem, nézem, hogy ez a poén nem működött annyira, mint az előző, és akkor így csiszolgatom a trükköt. Tehát mire mondjuk ez bekerül egy önálló estembe, van olyan trükköm, amin 2 évet dolgoztam, hogy tényleg elérjen abba a formába, hogy ez bekerülhet a produkcióba.
1: És ugye ezt folyamatosan kommunikációval, embereken teszteled.
2: Igen, hát főleg, hogyha mondjuk egy ilyen pszichológiai alapú mutatványt csinálsz, hát ez
1: neked
2: csak...
1: Neked ugye nagyon sok ilyen van,
2: igen,
1: ami
2: én
1: azért
2: nagyon
1: a kommunikáción alapszik.
2: És ezt nyilván csak emberen tudod tesztelni.
1: Remélem, egy ilyen tesztre még ma reggel is sor kerül, de ami biztos, hogy folytatjuk a beszélgetést Kisvé Balázzsal. Hamarosan itt a Retro Rádióban, most pedig zenéjen a repülők, ringasd el magad, mint ahogy ezek az illúziók elringatnak minket is, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kisvé Balázs illúzionista a vendégem, a témánk pedig maga az illúzió, és ami mögötte van. Megtudtuk már, hogy a bűvészet legalább annyira tanulás kérdése, mint vele született adottságoké, sőt azt is, hogy néha a bűvészek egymástól is tanulnak.
1: Szerinted a jó bűvész az inkább ügyeskező, tehetséges, vagy nagyon jó emberismerő?
2: Szerintem mindegyik. Mármint, hogy attól függ, milyen műfajt választasz ebben, de szerintem, aki kártyatrükköt csinál, annak is nagyon fontos, hogy jól beszélje, jól adja elő. Én egy sima kártyatrükknél is szeretek nagyon sok pszichológiai eszközt használni, ami szerintem nagyon fontos. Nyilván ez nem az a fajta pszichológia, amit mondjuk terápiás módszerbe használsz, hanem hogy itt azt képzeled el, hogy nem tudom, mondok egy példát. Kihívok egy nézőt a színpadra, és amikor megszólítom, a vállára teszem a kezem, amikor megkérdezem, hogy hogy hívják az első szavaknál, azért, mert olvastam egyszer egy esszét erről, amit egy bűvész írt, hogy ettől az apró érintéstől őben egy bizalom van, hogy én nem azért hívtalak a színpadra, hogy bohócot csináljak belőled, és a többiek kinevessenek, hanem te és én együtt vagyunk itt a színpadon, és együtt teremtjük meg a pillanatot, és együtt szórakoztatjuk a többieket.
1: Ez egy
2: apró bizalmi érzéstől, és ez egy sima kártyatrükknél is nagyon fontos szerintem.
1: Ahhoz, hogy sikeresen hajtsd végre a trükköket, hogy a terveid tényleg valóra váljanak a színpadon, ahhoz az emberek gondolkodását is ismerned kell. Tehát, amikor kihívod azt az embert, akkor nagyjából tudnod kell azt, így ránézésre, hogy hát reményeid szerint hogy fog reagálni.
2: Hát valójában ez az egész műfaj egy ilyen sakjátszma a néző gondolataival, mert gondolj bele, hogy nekem nem csak azt kell elterelnem, kizárnom a figyelmedből, ami a mutatványnak a megoldása, meg a metódusa, hanem azt, ami lehet is a gondolatot. Tehát lehet, hogy én, most mondok egy példát, volt egy olyan szám, amit már nem annyira csinálok a műsoromban, hogy leragasztottuk szikszalaggal minden a szememet, hogy én biztosan nem látok ki. És akkor az volt, hogy megkértünk nézőket a közönségbe, véletlenszerűen felemelt mindenki egy személyes tárgyat, és én kitaláltam, hogy mi van a kezükben, a személyigazolványnak elmondtam, hogy mi a sorszám, stb. De itt egyszerűen a nézőknek az volt a fejében nagyon sokszor, hogy biztos rajtam van egy jeladó, vagy van valami kis mikrofon a fülembe, vagy,
1: nem, súgnak neked.
2: Vagy van valami kopogja a lábamon, és így súgnak vele, és az a baj, vagy nem ez volt a trükk megoldása, de inkább kivettem a műsorba, mert egyszerűen a nézőknek nem volt elég erős reakciója rá, mert azt gondolták, hogy biztos valami high-tech technológiával én ezt meg tudom oldani. Tehát, hogy azt is ki kell zárni, amire egyáltalán te gondolhatsz. Nem tudom, most már gyakran nem is mondatom ki a nézővel, hogy mire gondoltál, hanem inkább feliratom vele, mert azt mondja, hogy biztos van valami hangfelismerő, ami felismeri. Már ilyen nagyon nagyba gondolkodnak az emberek az AI korában. Úgyhogy így ezt meg kell tudni ugrani. Úgyhogy ez folyamatosan egy ilyen sakjátszma, hogy te mire gondolhatsz, akkor nekem már előbb kell arra gondolnom, hogy te erre ne gondolj. Tehát érted, így épül fel a trükk. Ez egy nagyon sok fejmunka.
1: De ez mindig bejön? Tehát így mindig ki lehet következtetni, hogy mire gondol az
2: ember? Hát ez, hogy 100%-os szerintem semmire nem lehet mondani. Okay. Biztos, hogy van hiba a gépezetben.
1: De van egy sablon nagyjából, ami működik.
2: Abszolút mondhatjuk, igen, meg hogy minden
1: nagyobb mutatvány... Nagyobb pszichó ez az egész, figyelj.
2: Meg minden mutatványt azért úgy építek fel, hogy van A, B, C, D verziót, és hogyha az A terv nem jött össze, én úgy megyek a B-re, hogy te ne vedd észre, hogy nem az A útvonalon vagyunk. Megvették a jegyet, hogy megnézzék a műsoromat, hát nem mondhatom azt, hogy hát most gyerekek, ez nem sikerült.
1: Most tehát, ne tegyere inkább majd
2: igen,
1: ő.
2: Hát igen, tehát, hogy egy muszáj egy olyan verziód legyen, amiben az van, hogy sikerült a mutatvány, tehát, hogy ha most nem a tehát, hogy úgy kell tovább vinnem, hogy te a csoda élményt kap meg a végén. Nekem ez az egy feladatom van.
1: De ráadásul, miközben csinálod a trükket, neked ugye figyelned kell az embert is, akit felhívtál a színpadra, hogy hova néz, mit néz, vagy mit
2: igen,
1: nem néz,
2: igen. Hát
1: azon
2: meg nem
1: túl,
2: csak
1: hogy mire
2: őket,
1: gondol.
2: A többieket is, tehát, hogy itt nagyon éles kell lenni azért így, igen, alacsony vércukorszinten ezt nem fogod csinálni, mert
1: ezért kértél tőlem egy üdítőt is.
2: Igen, most is éles akarok lenni, mert már fellépésről jövök, már egy adagot odaadtam.
1: De azért én azt gondolom, maradt még nekünk is, úgyhogy a következő órában folytatjuk tovább, Kisvé Balázssal itt a Retro Rádióban. Most pedig jöjjön az Illusion Always, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Varázslat folytatódik, a beszélgetést folytatjuk Kissé Balázssal a következő órában. És szólnak minden idők legnagyobb slágerei, például az Elvis feldolgozás, Little Less Conversation. És jön Orsi is Gangsta Zolival. A nap pedig még csak most kelt föl, tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Keressük inkább valami újat. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
3: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
3: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
2: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
3: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
8: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
10: Irány az XXX Lutz!
9: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
11: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
12: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
13: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Zárt Facebook csoportokban razziáznak a navosok. 9-11. Az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Visszakaphatják életüket az elváltak Svájcban.
17: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
18: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, tájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés, az oltás mellett kell dönteni.
17: Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokat, hogy képes az összefogásra. Már egy zárt Facebook csoport sem jelent menedéket az adóhatóság elől. Ott találtak rá a navosok egy nőre, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket, kiegészítőket kínált a tagoknak. Több mint 46 millió forintot keresett, de számlát nem adott, még adószáma sem volt. Ráadásul, mint kiderült, használt portékákat sózott rá a kuncsaftokra. Most jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Folytatjuk a beszélgetést Kisfé Balázsral. Ha a titokra nem is derül fény, de legalább benézhetünk a kulisszák mögé. És közben hallgatjuk minden idők legnagyobb slágereit. Már is indul az óra Ross Stewarttal és a Baby Jane-nel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok, kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, a beszélgető partnerem pedig továbbra is Kisvé Balázs illúzionista, a témánk maga az illúzió, és ami mögötte van. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az előző órában, a kezdetekről, az adottságokról, a trükkök kitalálásáról és az emberismeret fontosságáról is. Folytassuk az utóbbi vonalon, jó? Van olyan ember, akiről már ránézésre tudod, hogy nem lehet vele megcsinálni?
1: Igen, van olyan nagyon kis réteg például, nagyon ritkán találkozok ilyen, de egyszerűen vannak olyan emberek, akik azt érzik, hogy ők nem jönnek rá egy bűvészmutatványnak a megoldására, akkor őket, nem tudom, hülyének nézik, vagy valami, de hogy ez abszolút nincs így, meg szerintem nem is kell ezt gondolni, de ő például nem érzi jól magát egy ilyen mutatványban, és egyszerűen ő inkább arra menne rá, hogy tegye tönkre mondjuk magát a trükköt, és hát most akkor az senkinek nem jó, ha egy ilyen nézőt hívnék fel a színpadra, tehát se neki, se nekem, de valójában nyilván ez nem erről szól, de vannak valakikben ez az alap gondolatmenet, pedig hát nyilván nem arról szól, hogy vége a műsornak, és hazamegyek, és hahottázok, hogy hó, de megették, tehát, hogy nem.
0: De szerintem az a jó, ha egy picit azért legbelül maradtunk gyerekek, és szeretünk rácsodálkozni ezekre a dolgokra, akik ez nem sikerül, azzal nem lehet megcsinálni.
1: Persze, meg ebbe, tudod, ebbe az a nagyon izgalmas, ami szerintem nagyon fontos, hogy te tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk. Ez köztünk nyíltan meg van mondva, hát nem azt mondom, hogy látó vagyok, vagy nem tudom, az ilyeneket én nagyon nem is szeretem, amikor valaki ilyennel operál, de hogy te is tudod, hogy trükk, én is, de mind a ketten a csoda élményét akarjuk. Azt akarom, hogy olyan pillanatot teremtsek, amiben te is megéled a csodát, meg én is. Holott tudjuk, hogy egy jól felépített metódus van mögötte, de ezt az élményt keressük. És én azt gondolom, hogy ez valójában ez egy nagyon jó ajándék, hogyha ebben részt vesz valaki. Tehát én úgy érzem, hogy ezzel jó dolgot teremtek, de mondom, hát ha valaki meg nem érzi ezt így, akkor nem akarom én meggyőzni az ellenkezőjéről feltétlenül, de mondom, ez nagyon ritka. Tehát, hogy ez általában az emberek ezt 95%-ban nagyon szeretik, meg nyilván, ha ez minőségi formátumban kapja meg, akkor ezt élvezik a nézők, és nagyon szeretik.
0: De milyen érdekes egyébként, hogy amúgy a hétköznapi életben mennyire utáljuk, hogyha átvágnak minket, vagy becsapnak minket. Itt pedig egyet váltunk egy produkcióra, ahol azt szeretnénk, hogy valamilyen úton, módon valaki egy picit mégiscsak átvág minket, hiszen valami történik, igen, amit nem értünk.
1: Igen, de valójában én azt gondolom, hogy én nem szeretem magát a becsapás meg átvágás szót használni a bűvészmutatványra, mert valójában nem az a...
0: Most lehet úgy, hogy ez pozitív értelemben
1: használtam. Persze, most értem a példádat, és teljesen így van. Csak az, hogy valójában szerintem nagyon fontos, hogy hívhatjuk illúzionistának, bűvésznek, bárminek, nem az a feladata, hogy becsapjon téged. Mert lehet, hogy én csinálok egy olyan trükköt, amit nem tudod, hogy van, de nem fog érdekelni, ha közben az első perctől az utolsóig nem érzed jól magad. Nem vagy kíváncsi, nem mozgat meg, nem tetszik a stílusa az előadónak, nincs jó humora, nincs jó karaktere, akkor egyszerűen le fog dobni a trükk, hiába nem tudod, hogy van. Másik meg, hogy valójában ez olyan, mint amikor, nem tudom, sakkozol és egy lépéssel előbbre vagy, mint a másik. Tehát úgymond ez nem egy ilyen pejoratív módon becsapással a nézőknek. Aki mondjuk, nem tudom, ha az ingatlanos elhallgatja előled, hogy igen, ott penészedik a fal, te meg megveszed az ingatlan, na ő becsap, azt gondolom. De nekem az a feladatom, hogy tényleg azt az élményt kap meg, hogy egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ez hogy történhetett. És igazából ez talán a jó kifejezés erre.
0: Csodát, tehát csodát teremtesz.
1: Igen, hogy csoda érzését, holott tudjuk, hogy nem csoda.
0: Megmagyaráztatatlan dolog, igen, de nekünk az. Tehát, igen, hogy neked igen. Nem az, de nekünk
1: persze,
0: az.
1: Persze, de ez pont olyan, hogy mint amit mondok, hogy aki például azt hiszi, hogy egyszerűen őt nem veszik komolyan, ha nem jön rá egy trükkre. Nem azzal van a baj, hogy rá akarsz jönni, mert szerintem ez ösztönös.
0: Aha,
1: szerintem
0: mindenki ösztönös, rá akar jönni,
1: ösztönös persze, hogy rá akarsz jönni, hát ezzel semmi gond nincs, hanem az, hogy valaki inkább rosszul érzi magát attól, hogy nem jön rá a trükkre, de hát ez olyan, mint hogy én nem tudok könyvelni, tehát nem értek valamihez, nem tudok belső építészetről nagyon beszélgetni senkivel. Szerintem akkor vagy szerencsésebb, ha nem tudod, hogy van, tök őszintén. Én elmegyek egy világtalálkozóra, megnézni egy világ legjobb bűvészeit egy héten vagy öt napon keresztül, és ott így napi egy-kétszer látok egy olyan mutatványt, hogy így eldobom
0: az agyamat. De te is rácsodálkozol ezekre?
1: Persze, és nem, eszem nincs hozzá, hogy csinálja, és ez egy annyira jó jó érzés, mintha újra elhinném, hogy van télapó. Tehát, hogy ez, de komolyan, tehát, hogy ez annyira jó érzés.
0: Hát most mondhatnám, hogy aztán nincs télapó. De komolyan, a közösségi médiában látható videóidat nézegetve egyre jobban érdekelnek azok a trükkök is, amelyek még téged is ámulatba ejtenek, mert ezek szerint olyan is van. No de folytatjuk itt a Retro Rádióban Kisvé Balázzsal. Jönnek még titkok, jönnek még kulissza történetek, de most korona és baby, mint egy lazításként a 90-es évek slágere itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A beszélgető partnerem továbbra is Kisvé Balázs illúzionista, akivel az illúzió teremtette csodáról és a mögötte lévő munkáról, a kulisszatitkokról beszélgetünk. Trükkök keletkezése, hatása a közönségre, ezekről már volt szó. Ott hagytuk abba, hogy talán az a legjobb, amikor nem ismeri meg a közönség a titkot, de sokáig gondolkodik rajta.
1: Ha csak az emberek az Instán pörgetik a videóidat, mert jártál például, most már több éve jársz a fesztiválok backstage-eibe, és ott az általunk is ismert előadókat bevonod a trükkjeidbe, és ezeket nagyon jó nézni, mert rendkívül szórakoztató egyébként, de hogy visszapörgeted 4-szer, 5-szer, 6-szor, hogy mit csinált, hogy hogyan, hogy a mobiltelefonja, és akkor át, és akkor hogyan, és mi történt, de nem találod meg a lehetőséget, és ez nekem olyan jó érzés.
2: Persze, hát pont ez a feladat, ami nagyon nehéz, hogy videón tök őszintén azt gondolom, nem lehet átadni igazán még mindig azt az érzést. Ugye ez a kísérlet ebben, hogy átadjam azt az élményt, amit átadok egy mutatvánnyal egy nézőnek.
1: Nem rossz érzés, ha ez megnyugtat.
2: Nem, hogy rossz érzés, hanem hogy olyan erősen nem tudod megkapni ezt az érzést, mint egy élő produkción. Tehát ez még mindig, inkább ez olyan, mintha egy ilyen trélert, egy előzetest adnék abból, hogy figyelj, ilyen, amit én csinálok.
1: Uh-huh. Tehát, hát figyelj, akkor nekem még nem volt ilyen élményem, meg tudsz lepni?
2: Persze, lepjünk meg téged valamivel. Mondtad, hogy valami olyan trükk, most mondtad, hogy mielőtt elkezdtük a beszélni, hogy legyen valami, amit csinálunk, úgy, hogy nem látjuk.
1: Mert nem akartam előre mondani, nekem ne készülj fel.
2: Persze, meg akartál lepni. Nem, hát mondtad, hogy olyan mutatvány legyen, amihez nem kell kép. Most így, amíg mióta beszélgetünk, azon járattam az agyam, hogy szegény. Mi olyan trükköt csinálhatnék, amit nem kell látni, hát nyilván a miénk azért ez egy elég vizuális műfaj. Annyit kérek, hogy csak a gondolataiddal fogunk játszani. Nem is kell rám nézned, nyilván aki ezt a rádióban hallgatja, az nem is lát minket. De aki hallgatja, attól is a következőket szeretném kérni, hogy nyugodtan a következő 1-2 percben, kivéve, hogyha autót vezet, akkor arra figyeljen, de próbáljon meg erre a beszélgetésre figyelni. És annyit szeretnék kérni, hogy én itt megpróbálok egyet tapsolni a mikrofon mellett, nagyon bízok benne, hogy hallani fogjátok. Amikor meghalljátok, annyit szeretnék kérni, hogy az első pillanatban, amikor ezt a tapsot meghalljátok, gondoljatok egy egyszerű szerszámra, egy kézi szerszámra. Remélem hallható volt, mert tapsoltam. Ismét tapsolni fogok. Annyit szeretnék kérni, hogy mikor ezt a tapsot meghalljátok, most az lenne a feladat, hogy gondolni kellene egy egyszerű színre. Megint tapsoltam. És mindenki fejében van egy tárgy, és egy általa választott szín. Annyit kérnék mindenkitől, hogy ezzel a kiválasztott színnel gondolatban színezze be ezt a tárgyat, és csak képzelje el egy képen maga előtt. Nagyon érdekes, már azt gondolom fél siker, hogyha sikerült elérni, hogy pusztán ezekkel még elmondom a szavakat, és egy egyszerű tapssal el lehessen érni, hogy a fejedben ez a tárgy egy kalapács legyen. Most egy rád nézek, és nagyon nevetsz.
1: De gondolom azt is tudod, milyen színű.
2: Nem, várj, az már nagyon rizikós. Ott azért az sokkal nehezebb úgy, hogy nem látsz. Élő műsorban ez tud azért kb. 90% lenni. De érdekes, mert általában a kék színt forszírozom, de most a pirosat szerettem volna, hogy pirosra
1: piros gondol. Kalapács volt.
2: Igen, de hogy igen. Hogy
1: ez a statisztika? Mindenki a piros kalapácsra gondol?
2: Hát nálad azért fog azért működött egyel biztosabban, aki egyébként ezt most így a rádióban hallotta, azzal nem biztos, hogy teljesen sikerült, azért, mert te láttál engem, és én közben azért adok olyan gesztust, amitől te...
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Adtál olyan gesztust, amitől kalapács és piros?
2: Hát megmutatom még egyszer. Gondolj egy egyszerű szerszámra, egy bármi, és most ti nem látjátok a kézmozdulatot.
1: Mutatta a kézmozdulatot, tényleg.
2: Tehát, hogy
1: és igen. Mitől lett piros?
2: Hát most azért ne fejtsük vissza, ha már ilyen jó volt.
1: Okay. De ez nagyon... Köszönöm szépen a piros kalapácsot, még ha megfejteni ezt sem tudom, meg a többit se, de tényleg jó az, ha megfejtik, vagy ha csak gondolkodnak. Ezzel folytatjuk még Kisvé Balázzsal itt a Retro Rádióban, most pedig a 80-as évek egyik nagyon népszerű slágere jön. Bad Boys Blue és Jó Robóman minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még néhány percig folytatjuk Kisvé Balázsral a beszélgetést itt a Retro Rádióban. Maradjanak velünk, és persze minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan a Pet Shop Boys és a Go West jön.
1: Műsor ajánló.
2: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. A 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rosella, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
3: Megtalállak még...
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira. Touch me,

0: Kedhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, még néhány perc erejéig a beszélgető partnerem Kisvé Balázs illúzionista, a témánk pedig maga az illúzió, a színpadi varázslat és minden, ami mögötte van. Tudjuk már, hogy a legtöbb trükk tanulható, hogy nagyon sok munka és kreativitás kell hozzá, és főleg jó kommunikáció és emberismeret, de arról is beszéltünk, hogy mindenki a trükköt akarja megfejteni. Mi van, ha sikerül, vagy ez nem lehetséges?
1: Azt gondolom, ha eljön megnézni az előadást, megnézi a mutatványt, és ott megkapja ezt a csoda élményt, amiről itt beszélgetünk. Ha két hét múlva rájön, hogy hogy csináltam, az már mindegy. Ezt komolyan mondom. Tehát,
0: de
1: hogy ez
0: azzal
1: már...
0: foglalkozott két hétig.
1: De pont ez az, hogy csoda. Megkapott egy olyan élményt, amiről tud beszélni. Ez olyan, mint amikor hazajön, nem tudom, Ázsiából egy barátom, és elmesél egy tök izgalmas kulturális dolgot, hogy hogy élnek az emberek. Tehát ez egy ilyen sortíz. Tehát, hogy egy kaptál egy élményt, hogy fú, még nem láttál mindent.
0: Egyébként mennyire változott meg szerinted a közönség elvárása az illúzionistákkal, bűvészekkel szemben, akár csak mióta te csinálod ezt, az is most már több mint egy évtized, tehát azért itt le lehet mérni tendenciákat.
1: Igen, hát ugye magát a bűvészkedést 20 éve kezdtem, most 11 éve vagyok így a rendezvényeken, mint fellépő. Én azt érzem, hogy ami alapból szerintem egy jó gondolatmenet, és én próbálok nagyon őszinte bűvész lenni. Tehát amikor hazudnom kellene ahhoz, hogy azt a mutatványt valamerre elvigyem, akkor inkább nem mondok semmit, mert mint érted, azt várják el szerintem egy bűvész, most már tudod,
0: hogy ember legyél, azt
1: igen,
0: várják.
1: Igen, azt tudod, az van, hogy nem a becsapást várja el a néző, hanem az élményt. Aha. Hogy így próbálok így közelebb jutni a gondolatmenetiséghez, hogy szerintem azt szeretik, hogyha minél inkább az élményt kapják, ahelyett, hogy azt érdik, hogy átverték őket. Másrészt az van, hogy tudod, hogy a nem tudom, 40 évvel ezelőtt még elhitte valaki, hogy itt tényleg tud valaki csodát csinálni. Most már azért szerintem jobb letisztázni. Aha. Másik dolog az, hogy szerintem minőségben sokkal magasabb az elvárás az emberekben. Hát itt felmegyek a YouTube-ra, és az America's Got Talent-nek az összes kiváló bűvészét meg tudom nézni. Nyilván ehhez
0: mérek. Meg hát bárkit és bármit nagyjából.
1: Persze, hát hogyha azelőtt, gondolj bele, most nem is kell addig visszamenni, hogy nem volt tévé. De hát azért nem láttál léptennyomon a telefonodhoz hozzáérve azonnal egy olyan videót, ami egy elképesztő
0: mutatás. Nem, hát tévéműsorokat láttál, és azokban láttál ezt az 5 darab bűvészt, vagy illúzionistát, akiket ismert a világ. És egyébként így ennyi volt.
1: Igen, és most már így nagyon sok kiváló bűvészt tudsz megnézni az interneten. Ehhez kell felnőni. Tehát, hogy egyszerűen élőben tehát nekem az célom, hogy azok a mutatványokat, amiket látsz tőlem videón, azokat én élőben bemutatom a műsoraimon, de az a célom, hogy viszont az élő műsoron még nagyobb élményt kapj, mint amit a videón kapsz. Tehát, és most is ez a feladat, hogy te lehet, hogy az America's Got Talent-nek nézed mondjuk a bűvészeit, de amikor eljössz az én műsoromra, akkor kapj egy olyan élményt, ami megugorja ezt a szintet. Meg a másik, hogy nem elég jó bűvész lenni szerintem. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy legtöbbször a nézők nem is a trükköket szeretik a legjobban, hanem azt, aki vagyok a színpadon. Mint bármilyen előadó művész, ez legyen mondjuk zenész, legyen stand-upos, legyen bárki, akkor igazán jó, ha szerintem beleviszi a személyiségét a műsorba, mert attól lesz emberszagú a produkció. És végül is a műsor végére, nyilván én legtöbbet mondjuk céges rendezvényeken lépek fel, ahol ugye az a műsor vagyok, amit valójában senki nem kért az ügyvezetőn kívül, meg mondjuk a HR osztályon kívül. Tehát az első pillanatban meggyőzöm őket arról, hogy figyú, érdekeset fogsz látni. A műsor alatt adom nekik ezt az élményt, amiről beszélünk, és azt érzem, hogy a végére a karaktert szeretik meg igazán. Tehát, hogy így ível benned a műsor.
0: És ez, ami szerintem te rengeteget dolgoztál, tehát hát hogy az... lehet, hogy ez több meló, mint a trükköket kitalálni.
1: Persze, most ugye azt gondolnánk, hogy amit látunk, nem tudom, éppen egy műsoron, az a, nem tudom, 40-50 perc, vagy 70 perc, amit megnézel egy ilyen műsoron, hogy ez van, de hát a mögött én, tehát annyit elemzem saját magam, a saját mutatványaimat. Nyilván már az a célom, hogy minél inkább tényleg átadjam azt, amit én erről gondolok, meg azt az élményt adjam meg.
0: Hát Balázs, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bármiféle trükkjeidet, az előadásaidnak bizonyos epizódjait meg lehet nézni különböző social media csatornáidon. És azt, hogy mindenki keresse a csodát, és fogadja el a csodát, azt én csak ajánlani tudom mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy itt voltál, nekem élmény volt.
1: Én is köszönöm, és köszönöm annak is, aki hallgat.
0: Köszönjük szépen Kisvé Balázs illúzionistának az elmúlt közel 2 órát. Hamarosan a rádiókonyha kezdődik majd 10 óra tájban, itt a Retro Rádióban. Addig azonban még bőven van időnk, minden idők időszak legnagyobb slágereire, most éppen Anastasia dalára Left Outside Alone, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a rádiókonyha. Vágó Piros várja önöket délig, aztán Jurásek Balázs érkezik majd. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel ébredjünk megint együtt. Minden jót, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Hristo Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
0: Nyugalom! A valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rosalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
4: Megtalállak még! Tudom, hogy ennyi még nem elég.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: 30%, az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
12: 40, 50, 60, 70, 80.
11: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, fékezi a diákokat a mesterséges intelligencia. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 ezer forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak, ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre, ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Világszerte romlik a középiskolások szövegértési képessége. Szakértők szerint ez egyértelműen a közösségi média és még inkább a mesterséges intelligencia áttörésével magyarázható. A PISA felmérés eredményei azt mutatják, mondják, hogy a diákok egy részének egyszerűen nincs türelme a feladatok értelmezéséhez, összetett információk szétszálazásához, csoportosításához. Ők azok, akik napi szinten használják tanuláshoz az EMI-t, és ahhoz szoktak, hogy kész válaszokat kapnak az eszköztől. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 ezer forint bírság és 70 ezer forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: 10 óra után köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit a szokásos időben, de nem a szokásos hozban. 2 órát töltünk majd együtt, ez a Rádió Konyha 2 órás gasztrokalandozásunk. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem is persze a slágerekkel, most éppen Mike Oldfield-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a rádiókonyha hallgatóit, és már is mesélem, hogy a következő két órában milyen témákkal várom önöket. Az egyik lévén, hogy abszolút beköszöntött az ősz, és ezzel együtt a káposzta szezon is. Egy sváb településen élő, Vecsésen élő hölgyel beszélgetek majd erről, hogy milyen kedvenc receptjei vannak, milyen különlegességek vannak a sváb káposztás ételek sorában. Nyilván itt nem tudunk mindent felsorolni, de nagyon jó ötleteket kapunk, és előre bocsátom, hogy nem csak káposztás ételek receptjei lesznek, hanem más, nagyon különleges elkészítési módozatokról is hallhatnak majd a hallgatóink. Nemrégen pedig a nyár végén Észak-Lengyelországban jártam, Gdańsk városában, illetve ellátogattunk Szopotba is, ami ugye a szomszédos város, és gyakorlatilag a második világháború után egy ilyen hármas város egység alakult ki, bár igazából hivatalosan sosem egyesítették Gdynját Szopottal és Gdańskkal, de valahogy azért, bár három nagyon különböző eredetű településről van szó, mégis a történelmük összefonódott az évszázadok során. Itt készítettem egy interjút a városi sörfőzde tulajdonosával Szopotban, és nagyon érdekes dolgokat mesélt egyébként. Ugye Gdańsk, vagyis Danzig mindig is híres volt a sörgyártásáról. Már a 13. században volt joguk saját sört előállítani, amit aztán ugye különböző áron és különböző minőségben készítettek, attól függően, hogy ki volt a vevő, vagy kik voltak a vevők. És a kikötő létrejöttével aztán ez nem csak egy helyi fogyasztási cikk lett, hanem a gazdaság egyik alappillérévé vált azzal, hogy más városokba vagy akár külföldre is tudtak sört szállítani. Az egyik leghíresebb gdański sört, a Jópenbiert nem tudtam megkóstolni, ez tényleg egy nagyon különlegességnek számít mind a mai napig. Akkor is az volt luxuscikknek számított. Nagyon sok árpamalátából egy ilyen sűrű, koncentrált édeskesernyés italról van szó. Viszont Szopotnak is megvannak a saját sörfőző hagyományai most már, és erről is hallhatnak majd a következő két órában. Élménybeszámoló sörkép erre készülhetnek, na és most Aucsillával folytatom, szól a Vigyél el a Retro Rádióban. Woo!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lengyelországi utazásom során ellátogattam az Észak-Rivierájának is nevezett Sopot városába, ami egyébként mostanra szinte összeépült Gdansk városával és hármas egységet alkotnak Gdynyával. Sopotban a helyi sörfőzde tulajdonosát Romuald Kaminskit kérdezem a hely történetéről, ahol ülünk.
1: The history of this brewery is interesting actually.
2: A sörfőzde története valóban érdekes, mert maga az étterem nagyon régi történelmi hely. Már a II. Világháború előtt is létezett. A háború után a helyzet Zloty Ulnak hívták, ami annyit jelent, hogy aranykaptár. Nagyjából 50-60 éven át ezen a néven működött. A háború után természetesen először az állam, a kommunista állam tulajdonában volt, majd a rendszerváltás után magántulajdonba került. Később vettük át mi, és teljesen átalakítottuk. Korábban ugyanis nem volt itt sörfőzde vagy mikrosörfőzde, egyszerű étteremként működött. Mi felújítottuk az egész helyet, és Csehországból vásároltunk sörfőző berendezéseket. Cseh sörfőzőmestereket is hívtunk, akik megtanítottak bennünket arra, hogyan készítjük ezeket a söröket.
0: Miért nem lengyel sörfőzőmesterekkel dolgoztatok?
1: Oh, that's also strange. That's also
2: Ez érdekes és nagyon jó kérdés. A rendszerváltás után ugyanis bezártak azok az iskolák, ahol korábban sörfőzőmestereket képeztek. 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt Lengyelországban olyan iskola, amely ilyen szakembereket képzett volna. Ezért olyan embereket kellett keresnünk, akik hobbiból otthon főztek sört. Találtunk is két ilyen embert. Lelkesek voltak, de nem volt még megfelelő szakmai tapasztalatuk. Ezért segítséget kellett adnunk nekik. Ekkor jöttek a cseh szakemberek, akik megtanítottak nekik mindent, ami a sörfőzéshez szükséges.
1: Republic, they came and they taught everything what is necessary to produce, to make our beer.
0: Ez mindenképpen egyszerű magyarázat, de aztán majd kitérünk nyilván arra is, hogy milyen alapanyagokat használnak, vagy milyen különlegességek vannak. Úgyhogy folytatom mindjárt a beszélgetést Romuald Kaminskivel. Most azonban szóljon a Smash Mouth-tal az All Star, itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatom a beszélgetést Romuald Kaminskyvel, aki egy városi sörfőzde tulajdonosa, üzletvezetője, és nyilván a sör az egyik témánk, méghozzá Sopot városában. Nem tudom, mennyire lehet külön választani Gdańsk és Sopot történetét, hiszen természetesen minden városnak megvan a maga múltja. Gdańskban viszont a sör mindig nagyon fontos ital volt, és ha jól tudom, már a 13. századtól joguk volt sört főzni. Ti viszont, mintha kifejezetten Sopot ízét próbálnátok megjeleníteni a söreitekben. Honnan jött ez az ötlet?
1: Of course, the Gdańsk was very traditional and probably still is because
2: Gdańsk valóban nagyon erősek a sörfőzési hagyományai, és szerintem ez ma is így van. 5-6, akár 7 kisebb sörfőzdét, illetve éttermi sörfőzdét is lehet találni a városban. Régen volt egy nagyon nagy sörgyár is, ami azonban mára bezárt. Sopotban is működött egy nagy sörfőzde a II. Világháború környékén, ami természetesen német sörfőzde volt. Találtunk is nyomokat róla, sőt, megpróbáltuk kideríteni a nevét és azt is, kik voltak a tulajdonosai, hát nem volt egyszerű. Amikor azonban mi belevágtunk ebbe az üzletbe, annak valójában nem volt közvetlen kapcsolata ezzel a történelmi múlttal. Ez egy teljesen új ötlet volt. Akkoriban, amikor megnyitottuk a sörfőzdét, óriási fellendülés volt ezen a területen. Abban az évben Lengyelországban körülbelül 20-30 új sörfőzőház, mikrosörfőzde vagy éttermi sörfőzde nyílt. Szinte mindenki ilyen vállalkozást akart indítani, nagyon népszerű volt. Mostanra ez valamelyest lelassult, talán annak is köze van hozzá, hogy megváltoztak az alkoholfogyasztási szokások. Sokféle sört készítünk, az egészen könnyűektől az erősebbekig. Télen különleges söröket is főzünk, például a porter jellegűeket, amelyek kifejezetten erősek. Nyáron viszont nagyon könnyű söröket
1: so they are very strong, and of course in summertime we have a very light beers.
0: A bemutatkozásotokban olvastam a strand és a kurort, vagyis gyógyhely nevezetű söröitekről is, és pont erről akartalak kérdezni.
1: Because this place is very historic.
2: Igen, ahol most ülünk egy történelmi hely, és Gdańskban, illetve az egész hármas városban szinte mindenki ismeri a régi nevét. Mi ugyan megváltoztattuk a nevét, ugyanakkor arra törekszünk, hogy a söreink elnevezése valamilyen módon kapcsolódjon az étteremhez, a hely történetéhez, vagy magához Sopothoz. Van például egy Kurortove nevű sörünk, hiszen Sopot üdülőváros, készítünk Fesztiválove nevű sört is a Sopoti Fesztivál tiszteletére. Idén ráadásul mi lettünk a fesztivál hivatalos éttermi partnere. Aztán itt van a Mis Vojtek, vagyis Vojtek medve söre. Az utca túloldalán áll Vojtek medve szobra. Szerettük volna támogatni az emlékmű létrehozóit, ezért róla neveztük el az egyik sörünket. Időről időre mások is megkeresnek bennünket azzal, hogy készítsünk valamilyen történelmi eseményhez vagy helyi történethez kapcsolódó sört. Így különböző neveket és történeteket tudunk társítani a söreinkhez.
0: Vojtek medve története mindenképp megér egy misét, vagyis mindjárt elmesélem majd, igaz, ez a rádiókonyha, de szerintem egy medvéről szóló mese mindenképpen ide férkőzik, főleg, hogyha akár Lengyelország, akár pedig Anglia szerte több szobra is van. Addig szóljon Tina Turner és a Csomba Vamba egy-egy slágere.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jöjjön Wojtek medve története itt a rádió konyhában, egy árva medve, aki lengyel katona lett. Alapvetően egy szíriai barna medve volt, akit még bocs korában találtak 1942-ben Iránban. Egy iráni fiúhoz került, akitől aztán a közel-keleten állomásozó lengyel katonák egész egyszerűen megvették. A kis medvét aztán Wojteknek nevezték el, egyébként ez a Wojciech pecézet formája, és amolyan örömteli harcosként szokták értelmezni. Wojtek tehát a katonák között nőtt fel, velük aludt, együtt étkeztek, egy csomó mindenre megtanították, még néha sört is kapott, mert hogy állítólag szerette. Mire felnőtt, majdhogy nem két méteres, és több mint 200 kilós állat lett. És aztán, amikor az őt befogadó alakulatot 1943-ban Olaszországba akarták szállítani, akkor ugye jött a bökkenő, hogy oké, de a hajóra elvileg nem lehetett állatot felvinni. Erre jött a zseniális megoldás, Wojteket hivatalosan is besorozták. A 22. tüzérségi ellátó század katonája lett, szolgálati könyvvel, rendfokozattal és ellátmánnyal. A lengyel második hadtest aztán 1944. májusában részt vett a Monte Cassinói ütközetben, ami az egyik legnagyobb csata volt a második világháború során, és bizonyos történetek szerint, bár erre nincs bizonyíték, még ő is bekapcsolódott a lőszeres ládák vagy a lőszerek cipelésébe. Senki ne aggódjon, Wojtek túlélte a háborút, és a lengyel katonákkal együtt Skóciába került. Itt aztán ugye a háború végén nagyon sok lengyel katonánál jött a kérdés, hogy hogyan tovább. Végül is a medvét 1947-ben az Edinburgh-i állatkert fogadta be. Ő aztán itt élt egészen 1963-ig. Volt állítólag olyan, hogy a bajtársak meglátogatták, volt, aki be is lógott hozzá, hogy birkozzon vele egy kicsit, mert hogy igen, felismerte a régi társakat, sőt, felismerte a lengyel nyelvet is. Ezért hát, hogy akár Lengyelország, akár pedig Nagy-Britannia szerte több szobra is található Wojtek medvének. Szerintem ez egy nagyon kedves történet volt, mi viszont lassan visszakanyarodunk majd beszélgető partneremhez, Romuald Kaminskihez, Szopotváros sörfőzdéjének tulajdonosához. Most viszont folytassuk ideillően a Mol Sapiens slágerével az Angyalbőrben szól már a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatódik a Rádió Konyha lengyelországi, mondjuk úgy, hogy részben élménybeszámolóval, hiszen ez az észak-lengyel régió is nevezetes a sörfőzéséről és a sörfőzési hagyományairól. Bár alapvetően Gdańsk városa volt az, ahol nagyon-nagyon sok sörfőzde, kisüzem működött. A 13. századtól volt már joguk sörfőzésre, és ez volt a gazdaságuk egyik alappillére is, de természetesen akár Szopotnak, akár pedig Dinnyának megvoltak a különböző sörfőzési szokásai. Ezért a Szopot Mieszki Bovár egyik tulajdonosával, Roman Kaminskivel beszélgetek a saját sörkészítési hagyományaikról, hogy hogyan élesztették mindezt újjá néhány évvel ezelőtt. Maga az épület, ahol a mostani sörfőzde működik, egy nagyon régi hagyományos étterem volt, végül nem őrizték meg a nevét, de a falakat igen. És amikor az étterembe belépünk, akkor egy kicsit olyan, mintha a sörfőzdébe magába lépnénk be, mert hogy a plafonon futnak a hatalmas csövek, rá lehet látni magára a sörfőző gépekre is, de igazából az a látványos, hogy az étterem hátuljában nagy üveggel van leválasztva maga az a rész, ahol a sörös hordók állnak, de hát most már nyilván nem hordók a cél, hordókra kell gondolni, nagy hengerekre, és mindegyiken ott van a felirat, hogy éppen milyen sör van benne, ez ugye nyilván évszakonként is változik, vagy hogy éppen mi az, amire készülnek. Milyen alapanyagokkal dolgoztok?
1: Because of the ingredients, we have a water that is of course from Sopot, which is very good water.
2: Az alapanyagok többsége lengyel, de használunk a világ más részeiről származókat is. A vízünk természetesen szopoti, nagyon jó minőségű víz. Szopothoz ugyanis saját felszín alatti vízkészlet tartozik. A gabona is Lengyelországból érkezik, tehát a fő alapanyagaink egy része lengyel. A komlóink között viszont vannak olyanok, ami Csehországból, az Egyesült Államokból vagy akár Angliából származnak, tehát használunk külföldi alapanyagokat is.
1: Ingredients are from abroad.
0: És melyik sörötökre vagytok a legbüszkébbek?
1: Well, my brewmaster is saying that every brewhouse is proud of beer that is really
2: a sörfőző mestere mindig azt mondja, hogy egy igazán jó sörfőzde arra lehet a legbüszkébb, ha a legegyszerűbb klasszikus sörét képes igazán jól elkészíteni. A sörértők ugyanis tudják, ha valaki képes nagyon jó lágert vagy pilsnert főzni, akkor valójában ért a szakmájához. Ezek ugyanis a legnehezebben jól elkészíthető sörök közé tartoznak. Mi pedig tudjuk, hogy jók vagyunk benne, mert rengeteg cseh turista jár hozzánk, és ők szeretik a sörünket. Ezért különösen büszkék vagyunk a pilsnerünkre. A másik nagyon kedvelt sörünk az American Red. Azért hívjuk így, mert amerikai komlóval készül, és persze jól is hangzik a neve. Ez azonban egy meglehetősen keserű, karakteres, erős sör, úgyhogy nem mindenkinek
1: való.
0: Köszönöm szépen a beszámolót itt a Retro Rádió konyhájában. Roman Kaminski volt a beszélgető társam az elmúlt néhány percben. Külön köszönöm Dénes Tamás kollégámnak a magyar hangot, hogy ezt biztosította számomra. Lesz még egy kevés lengyel élménybeszámoló egy későbbi rádiókonyhában. Most azonban folytassuk az Arena Retro Party egyik sztárjával, Samantha Fox-szal és a Touch Me-vel itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rádiókonyha folytatódik egyrészt Michael Jackson Billie Jean slágerével. És a bikini fagyi dalával is. Fagyi helyett azonban a vecsési káposzta ételekre fókuszálunk már a következő órában, 11 után, tehát itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, arra gondoltam, rendet
8: raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
11: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nincs szennyezés a furt kutakban, a Fejér megyei Iváncsán inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát. Késelés a villamoson, döntött a bíróság.
15: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felül érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mint egy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd kétszer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén kétszer gyanúsították meg garázdasággal. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
16: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
15: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ebben az órában már a káposzta kerül majd terítékre. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, ez kétórás gasztrokalandozásunk a rádió konyha itt a Retro Rádióban. Miközben persze szólnak a kedvenc slágerek, úgyhogy már is kezdünk Michael Jacksonnal.

0: Élők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy nagyon különleges hölgy a vonal túlsó végén itt a rádió konyhában. Virtné Sárosi Éva, aki egyébként a Vecsési Svábok képviseletében beszél velem, mint egy olyan asszony, aki nagyon jól ismeri a sváb konyhát, és nagyon jól is készíti, ahogy ezt nekem a madarak csiripelték. Üdvözlöm, Éva!
1: Jó napot kívánok!
0: És hát mi beszélgettünk előzetesen telefonon, és a nyál szaladgál, de azóta is többször eszembe jut, majd a végén beszéljünk arról a májgombóc levesről. De ami miatt most mi beszélünk, azok alapvetően a káposztás ételek. Eljött végre a káposzta, végre, van, aki ugye nem örül neki, van, aki örül neki. A káposzta egy nagyon jó alapanyag, és ugye akár ha a németországi svábokat nézzük, akár hogyha a hazaiakat, az elszármazottakat, szóval ez egy fontos alapanyag a sváb konyhában. Vecsésen ugye nagyon olyan szempontból is fontos, hogy aztán a savanyításnak egyfajta magyarországi központja lett, de mi most nem a savanyú káposztás ételekre koncentrálunk majd, hanem úgy általában a káposztásokra. És Éva néni nekem rögtön egy rétest mesélt, amit nagyon különlegesen készítenek, úgyhogy hallgatom Éva nénit a különlegességekkel.
1: Igen, ugye Vecsés a káposztáról híres, de egyébként is a régi konyhákban gyakran szerepelt a káposztát, meg a káposztás, meg a krumplis ételek, mert olcsó volt. Könnyen lehetett vele főzni, laktató étel is volt. Na most ugye a rétest is gyakrabban csinálták régen, mint manapság, és ezt az igazi húzós rétest az őszi időszakra, amikor már a káposzta is megjelent, meg a szőlő is, akkor ezt a kettőt nagyon jól lehetett egymással párosítani, és csináljuk a káposztás szőlős rétest. Egyébként mutatós is, mert ugye ezt édes káposztát ledinsztelünk, és ezt a dinsztelt káposzta az ugye ilyen világos, zöldes, drappos színű, és akkor beleszórjuk a piros szőlőt, és az még mutatós is. Tehát nem csak úgy finom, és ettől a szőlőtől egy kicsit olyan pikáns lesz az édes, amúgy édes rétes.
0: Azért itt hadd kérdezzek közbe, bocsánat, hogy magát a káposztát, mikor dinsztelik, akkor semmilyen cukrot, tehát csak zsíradékon addig, amíg egy
1: zsíradékon, meg egy kicsi sót rakunk.
0: Kicsi só,
1: bele.
0: Aha.
1: Kicsi sót.
0: És ennyi, és nincs cukor ennyi. Mellé.
1: Nincs cukor, aha. Hanem egy picit, amikor rászorjuk a rétesre, akkor a tetejére egy kevéske kis cukrot szórunk. Aha. Nem túl sokat, aha. Egy kevéske cukrot, egy kevéske vaníliacukrot, és a szőlő, a szőlőt. És a szőlő adja meg igazán azt az érdekes, különleges ízét. Én imádom az Otellót például, és akkor Otellóval megszorva, szerintem valami mennyei. Én nagyon szeretem.
0: Mi itt a szerkesztőségben pont tegnap kaptunk a reggeles Héja Anettől, illetve a párjától egy óriási doboz nagyon finom szőlőt. Volt benne illatos, nem feltétlenül vörös, olyan inkább rozénak mondanám magát a szőlőt, és szóval olyan világos vörös, meg volt nagyon finom fehér csemege szőlő is, simán el tudom képzelni, de akkor folytassuk még a káposztás ételek sorát Virtné Sárosi Évával itt a Retro Rádió konyhájában, és jöjjön a bikinivel a fagyi!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mostár a káposzta van a terítéken itt a rádió konyhában, ebben pedig beszélgető partnerem a vecsési Virtné Sárosi Éva, aki egyébként a vecsési svábok egyik szószólója, és egyik olyan asszonya, aki nagyon jól ismeri a sváb recepteket és a sváb konyhát. Beszéltünk már a sváb káposztás rétesről, amiben ugye a szőlő adja a pluszt, az extrát, vagyis a dinsztált káposzta mellé szőlő kerül a rétes lapok közé. Menjünk tovább ugyanezen a vonalon.
1: Hát ugyanígy a káposztás cvekkedléhez is hozzá ettük a szőlőt, tehát ezt is nem tudom, hogy áttérhetünk-e már.
0: Térjünk, abszolút.
1: A káposztás cvekkedlére, hogy ugyanúgy, hogy megcsináljuk a káposztás tésztát, vagy a cvek, én a cvekedlét szeretem jobban, és azt ugyanúgy, ugyanezzel a dinsztelt káposztával készül az is, és ugyanúgy sósan, sós-sósra készítjük, és beleszól, amikor kiszedjük a tányérba az ételt, akkor a tetejére rászórunk szőlőszemeket, és azt úgy együtt esszük, ugyanúgy, mint a rétesnél. Érdemes megkóstolni, mert egy érdekes íze van így együtt a kettőnek.
0: Éva is említette már, hogy krumpli, hogy ez is egy fontos összetevő, meg hát alapvetően igen, a sváb konyha egyik nagyon jellegzetes alapanyaga.
1: Igen, mert az ugye eleve adott volt, tehát minden kertben megtermett a krumpli, tehát azért nem kellett pénzt adni, laktató étel, eltartható, könnyen, melegíthető a krumplis ételek szinte mindegyike. Az biztos, hogy ez mind szempont volt, és ezt a kettőt így együtt párosítva is. Mondjuk a krumplis nudlit azt én leginkább mákkal szeretem, aha, de nagyon sokan eszik káposztával
0: sós is. Sós verzióban
1: igen,
0: is.
1: Aha, igen, sós verzióban.
0: Van még egy ilyen sváb káposztás gombóc is, ami, mert hogy ugye a sváboknál azért a gombócok, vagy amit ugye használunk a krumpli nudlihoz tésztát, abból ezerféle formát
1: abból
0: tudunk készíteni.
1: Nagyon sokfélét. Hát ugye lehet egyrészt a nudlit csinálni, akár káposztával, vagy zsemlemorzsát pirítunk hozzá. Én mákkal szeretem, de hát ez ugye változó, ki mivel. Ugyanabból a krumplis tésztából lehet csinálni lekváros gombócot, vagy ilyenkor ugye szilvás gombócot. De egyébként a Vecsésen minden évben megrendezik a káposztafestet. Volt olyan főzőcsapat pár évvel ezelőtt, akik minden évben kísérleteztek, és többek között csináltak olyan krumplis gombócot, aminek a belsejébe káposztát raktak.
0: Mindjárt elmondjuk akkor, hogy ez hogy is nézett ki az ő elképzelésük szerint, mert ami nekem eszembe jutott, ugye, hogy visszatérjek egy kicsit, visszakanyarodjak az előző órai témához, Lengyelországhoz. A lengyeleknél, ugye a pierogiban simán találunk olyat is, amiben káposzta a töltelék, káposzta és gomba, csak káposzta van, sokféle változata. Virtné Sárosi Évával mindjárt folytatom a beszélgetést a rádió konyhában, továbbra is a káposzta adja az alapfonalunkat a beszélgetésben. Most viszont jöjjön a Clean Bandit Jazz Glynnel a Rather Be-ben.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Haladunk előre a rádió konyhában. Továbbra is a káposztás ételekről beszélgetek Virtnés Sárosi Évával. Ugye hamarosan jön majd a Vecsési Káposzta Fesztivál is, de mi most úgy egyáltalán a sváb káposzta ételeket elevenítjük föl. Ennek sorában mesélte Éva, hogy volt olyan a Káposzta Fesztiválon olyan főzőcsapat, akik próbálkoztak káposztával töltött gombóccal is. Ez sós volt, vagy édes?
1: Ugyanígy dinsztelt káposztát, és egy picike lekvárt. És attól nagyon-nagyon finom volt.
0: Tényleg, azt hittem, hogy ez sósra volt hangolva, de akkor ezek szerint ez is egy ilyen sósédes?
1: Igen, egy ilyen sósédes, mert a lekvártól egy kicsit olyan pikáns lett. És ugyanezt a krumplis tésztából, ugyanebből lehet csinálni az úgynevezett krumplis fleknit. Hát azt egyenesen imádja mindenki, az szerintem Vecsésen. Az ugyanez a krumplis tészta, ki lesz nyújtva a rombuszokra, egy olyan fél centi vastagra ki kell nyújtani, rombuszokra vagy négyszögekre vágni, és forró olajban, bő olajban kisütni. És azt lekvárral lehet enni.

0: káposztába, hanem mindenféle húsokat. És annál finomabb, minél többféle hús van benne. Tehát van egy darabka oldalas, van egy darabka csülökrész, van egy darabka köröm, vagy farok, és attól sokkal finomabb, szaftosabb lesz az egész káposzta. Tehát a tölteléken kívül még belerakjuk ezeket. Van, aki füstölve is rak bele. Én azt annyira nem, de...
1: Hogy ne vigye el annyira az ízét,
0: igen, hogy
1: gondolom.
0: Ne vigye el annyira, de már egész évre való ilyen vegyes csomagokat szoktam berakni a mélyhűtőbe, hogy mindenhonnan disznóvágásnál levagdosok ilyen darabkákat.
1: Fülétfarkát.
0: Igen, fülétfarkát szó szerint, hogy az belekerüljön. Azzal. És még egy dolog, amiben talán különböző, hogy nálunk van az úgynevezett hurkaleves, amikor a disznóvágásnál kifőzzük az összes húst, az abalé, és abba azt nem öntjük ki, hanem abba kifőzzük a hurkát is, egy része esetleg kiukad, kifő, szétreped, és ez is belekerül ebbe a lébe. És akkor ennek a lének a sűrűjét azt el szoktuk tenni, mi úgy hívjuk, hogy hurkaleves, amit levesnek is meg szoktunk enni, de a nagyon jó a káposztát ezzel feltölteni.
1: Na, hát akkor, hogyha már a leveseknél tartunk, akkor fenem a fogam azokra a levesekre, amikről telefonon mi előzetesen beszéltünk Virtné Sárosi Évával, úgyhogy mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket, és ha minden igaz, két nagyon jó leves ötletet kapunk majd, mondjuk úgy, hogy leves betét ötletet kapunk majd Évától. Addig is szóljon az Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a rádiókonyha pedig folytatódik, és ezúttal, ha már tényleg betoppant az ősz, akkor rákanyarodunk a leves témára, mert szerintem nagyon jól tud esni egy hűvösebb őszi-téli napon, de akár nyárin is, egy jófajta leves. De amikor én beszélgettem Évával, akkor kérdeztem, hogy van-e valamilyen kedvenc leves, mert én nagyon leveses vagyok. És Éva rögtön felsóhajtott, hogy hát persze, hogy van, a rétes leves.
1: Én azért tanultam meg a rétest, a húzós rétest, mert anyukámtól, mert azt mondtam, hogy ha az anyu már nem fogja tudni csinálni, akkor én nem fogok tudni soha rétes leves tenni, hát ez nem létezik.
0: Igen.
1: Úgy történik, hogy amikor ugye húzzuk a rétest, akkor a szélét le kell szedni. Na most ezt a szélét, amit leszedünk, a rétes tészta szélét, azt újból összedolgozzuk, megpihentetjük, és újból kihúzzuk. De az már nem lesz olyan szép vékony, meg nem lesz akkora nagy, hogy az egész asztalt belepje, hanem az kisebb lesz. És ezt a rétes tésztát, ezt megszórjuk gúzadarával, és feltekerjük, de nem olyan vastagra, mint a rétest, hanem ezt két oldalról próbáljuk meg tekerni, hogy két kisebb tekerés mi legyen.
0: Aha.
1: És azt ilyen két és fél centis darabokra vágjuk. Ez lesz a levesbetét. Főzünk egy egyszerű hagymalevest, megpirítjuk a hagymát zsíron, felengedjük vízzel, megsózzuk, megpaprikázzuk, amikor forr, akkor ezeket a levesbetéteket, ezeket a kis réteskéket, ezt beletesszük a vízbe, kicsit tovább kell főzni, mivel hogy elvágtuk, ez a búzadara egy része ki fog jönni a levesbe, kis tekercsekből, és ez egy kicsit besűrűsíti a levest. És mindezt tejföllel, jócskán tejföllel kell enni, és nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon finom. A lényeg a rétes tésztánál, hogy ne legyen húzat, ne legyen hideg, tehát egy zárt helyen, egy olyan kellemes hőmérsékletű helyiségben kell csinálni, és várni, türelemmel mindig várni, pihentetni.
0: Ugye a káposztás rétestől indultunk a mai adásban, és most visszatértünk ilyen formán a réteshez, de van még egy leves, amit mindenképp, illetve inkább azt mondom, hogy leves betét, amit még az előzetes egyeztetés alkalmával Éva elmesélt nekem, Virtné Sárosi Éva, úgyhogy ezt még mindenképpen megosztjuk majd a hallgatóinkkal, de most szóljon a Shy Guys és a Hello a Retro Rádióban. Hello.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az ízes délelőttnek lassan a végéhez érünk a rádiókonyhával. Köszöntöm a hallgatókat. Beszélgető partnerem ebben az órában a vecsési Virtné Sárosi Éva, akivel káposztás receptektől indultunk, és volt az is, de miután az első alkalommal beszélt nekem, még amikor egyeztettünk, egy nagyon finom leves betétről, egy különleges májgombóc, sváb májgombóc verzióról, ezért én úgy voltam vele, hogy most, hogy beköszöntött az ősz, ezt mindenképp osszuk meg a hallgatóinkkal. A májgombóc levesbe kerül, de teljesen máshogy, mint ahogy mi ahhoz hozzászoktunk.
1: Hát az ünnepi ételeknek az egyszerűen nélkülözhetetlen része a májgombóc, ez egy sült májgombóc, tehát nem a levesbe belefőzzük a májgombóckákat, hanem ezt külön kisütjük, és a kisült májgombócot, azt tesszük a levesbe, húslevesbe, levesbetétnek. És ez úgy készül, hogy egy zsemléhez kell 5 deka máj, egy tojás, só és petrezselyem zöld jócskám. Na most én általában 6 zsemléből csinálok, és akkor a tutira elég az egész családnak, és ezt úgy kell elkészíteni, hogy a zsemléket egy kicsit beáztatjuk vízbe, jó kinyomkodjuk, akár le is lehet darálni, hogy teljesen szétmenjen a zsemle.
0: Hogy ne legyen benne darabok.
1: Igen. Beletesszük a csirkemájat, lekaparjuk, és hozzátesszük az egy tojás sárgáját. És a petrezselyem zöldjét egészen apróra összevágva adjuk, azt is hozzátesszük, és megsózzuk. És általában ehhez egy pincurika zsemlemorzsát kell rakni. Tehát azt látjuk, hogyha nagyon híg, nagyon szétfolyós, akkor egy kicsi zsemlemorzsát még rakunk hozzá. És én úgy szoktam, hogy előző nap este ezt idáig elkészítem, berakom a hűtőbe, és a tojásoknak a fehérjét, az pedig amikor sütöm ki, előtte fölverem kemény habbá, és ezt óvatosan beledolgozom, és ebből egy ilyen könnyű kis májas
0: krémszerű valami lesz.
1: Igen, krémszerű valami, és ezt egy nagy kanállal bő olajban kisütöm. Mandula nagyságú vagy formájúakat szoktam bele a tenni az olajba, a zsiradékba, ez kicsit úgy meg is duzzad, tényleg olyan lesz, mint egy mandula, és amikor tálalunk, akkor ezt külön tálaljuk, mindenki annyi májgombócot szed a tányérjába, és rászedi a levest. Tehát úgy kell kalkulálni, hogy míg a levessel odaérek az asztalhoz, addig már lemeolza talán a májgombócot, hogy sikerült.
0: Hát ez pont az az étel, amit folyamatosan tesztelni kell hétről hétre, vagy ünnepről ünnepre, vasárnapról vasárnapra. Egyébként eszembe jutott közben, hogy Ausztriában biztos, hogy kóstoltam már, nyilván nem ez a méret, nem ez a típus, de van olyan eset, hogy ők is megsütik a májgombócot, sokkal nagyobbat persze, tehát inkább egy ilyen teniszlabda méretűt, és úgy öntik rá a forró húslevest. Na de Virtné Sárosi Évának köszönöm szépen ezt a mostani beszélgetést, és beszéltük, hogy folytatjuk. Még lesznek még sváb étel receptek, különlegességek később is a rádió konyhában. Most azonban búcsúzom, töltsék a délutánt Jurásek Balázzsal, és nyerjenek nála páros belépőt az Arena Retro Fesztiválra. Én köszönöm a figyelmet, hétfőn 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
5: És ez?
3: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Közétkeztetés folyamatosan ellenőriz a Nébih 911 titkos iratokat tett nyilvánossá a CIA. 4 tonna kokain célkeresztben a Csempészbanda feje. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a menzákat, illetve a közétkeztetésben közreműködő konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szakembereik mindent vizsgálnak, ami a biztonságos, szakszerű működéshez kell. Az eredményeket aztán közzéteszik a hivatal honlapján. Részletek Tóth Dávid osztályvezetőtől.
10: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébih közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
9: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A CIA már 3 évvel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan megjövendölte azt, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanó anyaggal megrakott repülőgéppel vehet célba amerikai városokat, konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot, egy újabb szeptemberi hétvége együtt, de már fókuszálunk egy októberire is. Újra jön az Arena Retro Party, önöket is elviszem, és kezdünk is a V-motorokkal, Paula Abdullal és Madonnával.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Engedj közelebb a Republiktól, úgy gondolom akár a színpadig, az első sorig is oda lehet majd férkőzni, extra közel a sztárokhoz, mert idén már 7. alkalommal jön az Aréna Retro Party október 10-én, ezen a hétvégén sok-sok szerencsés Retro Rádió hallgató fog reményeim szerint nagyon-nagyon örülni, mert ma és holnap is megy a játék. Ha mondanak valamit ezek a nevek, hogy Samantha Fox, Jason Donovan, Joy, Ivana Spagna, és hát miért nem mondanának pont nekünk, akik ebben utazunk, ezeket szeretjük, szóval ha szívesen jönnének, akkor füleljenek, mert ebből az óriási buliból kár lenne kimaradni. A játék mellett meg helyezünk némi hangsúlyt a szombati lazításra is, meg persze az ebédre, legfőbb ideje annak is nekilátni. Közben hadd szóljanak minden idők legnagyobb slágerei, köztük Bill Medley és Jennifer Warnes csodálatos duettje a Dirty Dancingből, a Time of My Life, és igaz, ez nem mozi, hanem tévé, de ott történelmet írt a sorozat, ami a mai napig sok millió ember kedvenc szériája, a legtutibb szitkomok egyike. Igen, a jó barátok, ez a Rembrandt és az I'll Be There.

0: most telefonáljon.
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába.
0: 0620 22 22 122.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egyszerű kis koktél ez, sok hozzávalót nem igényel, de lehet, hogy még némileg korán van hozzá, hiszen alig múlt el fél egy, inkább még az ebéd az, amit az ember ilyenkor szívesen fogyaszt, azt viszont egészen biztosan. Kicsit szétszakadtunk időjárásilag, tegnap szinte mindenhol esett, végre, nálunk például nem is keveset, gyakorlatilag egész nap kisebb megszakításokkal, de ma felesben állunk egyelőre. Keleten felhő, meg még némi csapadék, nyugaton meg újra ragyogó napsütés. Viszont a hangulatra nem lesz panasz, és az ünnepeltekről se feledkezünk meg, mert ma már szeptember 12-e van, Mária napja, kedves hölgyek, sok boldogságot, és persze a születésnaposoknak is. A 0620-22-22-122-es SMS számra ma is jöhetnek az üzenetek, köszöntök, az én jó kívánságaimat pedig már is Fancy tolmácsolja. Jönnek a szerelem lángjai, a Flames of Love itt a Retro Rádióban.
1: Műsor ajánló.
2: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rosella, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
3: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-ei Aréna Retro Partira.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, YMCA, még tánc is van hozzá, hogy hogyan kell mutogatni a betűket a refrénnél, én speciál mindig eltéveztem, de annyi baj legyen. Viszont a pontosság nagy erény, főleg ha a tét is nagy. Játszunk az Arena Retro Party jegyekért.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Jó napot kívánok, én Andrész Csaba vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Szervusz Csaba, honnan hívsz?
3: Mányról!
0: Jó, és mit csinálsz éppen?
3: Jelen pillanat most pihenek.
0: Ó, hát az jó, mert ahhoz képest elég hajszolt a hangod, de nem baj. Hogyha tudod a jó megfejtést, akkor jó helyen jársz.
3: Charlie, Jég dupla viszkivel című szám szólt.
0: Fantasztikus vagy, Csaba! Hí, és már is itt a nyereményed, figyelj!
2: Gratulálunk! A nyereménye egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
3: Igen. Tudod, hogy az az első sikeres betelefonálásom a Retro Rádióba?
0: Húha, hát akkor ezzel tulajdonképpen debütáltál, de reméljük, hogy nem az utolsó, és ez egy olyan óriási este lesz, ahol fantasztikusan fogjátok magatokat érezni. Ki lesz a párod? Kit viszel magaddal?
3: A Timit, a feleségemet.
0: Kedves Timinek is sok puszi innen a stúdióból, és érezzétek jól magatokat a buliban.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: A következő órában is figyelünk a nyerős lágerre, de ki tudja, melyik lesz az. Talán éppen ez. Itt lesz velünk a Fresh, és érkezik Diana King. Szól a Shy Guy itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
1: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Arena Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszakbálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
2: Valamint Joy, Rosella, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
4: Megtalállak még! Tudom, hogy ennyi még nem elég.
2: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Anya, arra gondoltam, rendet
11: raksz a szobádban.
10: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
11: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készletet. Őszre is.
12: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
13: Újra itt a hódos bónusz az Obi-ban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obi-val.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. A kutyári szennyezés után nincs baj Iváncsán. Köszönjük időjárás, 4 megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
16: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
15: Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. E szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 fúrt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felül érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. 4 megyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. Az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz, figyelmeztetett tájékoztatásában a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásek Balázs. Igaz, hogy még az ebédidő végénél tartunk csak, de azért jöhet a tánc, mondjuk a Fresh-sel, meg majd az Arena Retro Partin is lesz nagy buli. Figyeljenek, hogy önök is ott lehessenek. A kezdés joga meg most Phil Collins-é, You Can't Hurry Love.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Neoton és a holnap hajnalig, addig még rengeteg víz lefolyik a Dunán, még ilyen vízállás mellett is, és addig még sok minden történik nálunk is, csupa jó dolog, efelől biztosíthatom önöket. Pár napja elkezdődött a Facebookon ez az őrület, mindenki gyártja az AI-os képeket, hogy hogyan nézett volna ki a 80-as években, tupírhajak, szides szerkók, napszemüvegek, Dénes Tomi mondjuk susogós melegítőben és Bundesliga séróval nyomta legalábbis a képen, de van, akinek nem is kell a rásegítés, mert átéltük ezt a korszakot. Ez meg most teljes valójában eljön hozzánk, méghozzá az Arena Retro Party keretein belül. Jobb időzítése nem is lehetne a dolognak. Október 10-én a régi, vagy új, de retro szetteket is elő lehet szedni, és irány az aréna, ahol fellép Jason Donovan, CC Catch, Samantha Fox és Rosalla is, és ez még nem is a teljes felhozatal. Hihetetlenül jó és felszabadult este lesz, jöjjenek önök is, de előtte persze játszanak velem. Addig is megpörgetjük a dolgokat a Dead or Alive-val, jön a Spin Me Round, és Eros Ramazzotti is nemrég járt nálunk, óriási volt, de hadd énekeljen most is. Più bella cosa!

0: most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába!
0: 0620 22 22 122

0: tonight.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Fun és a We Are Young. Az ebédidőn már talán túl vagyunk. Ha valakinek a nagy rohanásban kimaradt volna, akkor legalább valamit útközben dobjon be. Van az úgy, hogy szombaton is megcsúszik az ember. Ilyenkor egy szendvics, akár elvitelre életmentő lehet. A napokban futottam bele a sztoriba, ami Liam Neesonnal történt, akkor épp a Dermesztő hajsza című filmjét forgatta a kanadai Brit Kolumbiában, és egy környékbeli szendvicsbár dolgozói ezt megdeszelték, aztán poénból kiírták az utcai táblájukra, hogy Liam Neeson itt ingyen eszik. Valamelyik stábtag kiszúrta, szólt a színésznek, aki a forgatási szünetben besétált, és azon a tekintélyt parancsoló, fenyegető hangján, amit az elrabolva a filmekből is ismerünk, megkérdezte, hogy na, hol az ingyen szendvicsem? Mindenki ledöbbent egy pillanatra, aztán persze lett belőle nagy poénkodás, fotózkodás, és Neeson a szendvicsét is megkapta. Azóta lehet náluk kapni egy The Neeson elnevezésű szendvicset, amelyben marhahús, szalonna, fűszerek és ropogós krumpli chips is kerül. Majd ha arra járunk, megkóstoljuk. De mehetünk máshová is, tágas a nagyvilág. A legnagyobb slágerekkel bárhová eljuthatunk. Irány most Afrika, Totóval.
2: Műsorajánló.
3: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában.

0: Gergő, Samantha Fox,
1: valamint Joy, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
2: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Jó hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió gyerekicsi, Szirota Jennifer és a Chipo Circus. Ha ezen a délutánon is úton vannak, csak óvatosan, az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében átépítik a meglévő terelést, itt csak egy sáv járható, a 65-ös és 70-es kilométer szelvények között már torlódás alakult ki. A 25-ösön az Eger felé vezető oldalon, Eger térségében a 9-es kilométernél egy személyautó az árokba hajtott, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A 13-ason Nagyigmánnál egy műszaki hibás tehergépjármű vesztegel a 14-es kilométernél, itt félpályás lezárás van. Figyelmesen, türelmesen vezessenek ma is, minél kevesebb ilyenről kell szót ejteni, annál jobb nekünk. Ne a közlekedés legyen borzongató, inkább legyünk valami mástól libabőrösek. Például, hogy jönnek a szellemek, na meg a szellemírtók, ez a Ghostbusters Ray Parker Jr.-tal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Inner Circle és a Sweat. Ez nem az a nap, amikor folyik rólunk a víz, de jól tudjuk, másban is meg lehet izzadni, teszem azt tánc közben, és ha rendesen csináljuk, akkor ez biztos, hogy meg fog történni az Arena Retro Partin október 10-én.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Szia, Orsi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Orsi, hogy telik a napod?
3: Hú, szuperül megdolgozom.
0: Ja, és az is szuper?
3: Igen, igen. Tegnap is szuper volt. Nagyon szerettem volna játszani, és este 6 óráig itt voltam, mert próbáltam, mert mindig belecsúsztam a következő órába, és hát nem sikerült.
0: De azért dolgozol, hogy játszhassál?
3: Nem, hanem amúgy is van munka, mert a konyhán dolgozunk, és mindig van mit csinálni, de mindig itt maradt van, mert ugye itt tartott.
0: Na, akkor lehet, hogy ma hamarabb hazamehetsz, hogyha mondasz egy jó megfejtést.
3: KST Afrika.
0: Aha, akkor akár most nyomás haza, mert tiéd a gyeremény, gratulálok!
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Hű, meg vagyunk!
3: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok, ez szuper!
0: Október 10-én akkor ne a konyhán törzsd az idődet, jó? Vagy legalábbis ne az egészet, mert viszonylag korán nem ártana megérkezni, hogy semmiről ne késsél le.
3: Szuper,
0: jó?
3: Köszönöm.
0: Szeretettel várunk, és jó hétvégét kívánok még
3: nagyon
0: neked.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom.
0: És bármi is legyen a program még ma délután, akár munka, mint Orsinál, azért közben szólnak a legnagyobb slágerek. Itt lesz a repülőktől az I Love You, és jön a Depeche Mode. Az Enjoy the Silence-et is felteszem a friss hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. Nőtt a Dunavíz szintje Budapestnél. 2 kerékpárost gázolt halálra egy autós. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. Két éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ahogy érzékelem, rendesen rápörögtünk az októberi aréna retropartira, így is van rendjén, játszunk ebben az órában is. Önöket is várjuk. És várnak minket a szuper slágerek a Repülőktől, a Depeche Mode-tól és Szandrától. In the Heat of the Night.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dolliról, Vakáció, Napfény, Itália. Nem rossz kombináció, az biztos. Szeptemberben amúgy tök jó lenne arra felé venni az irányt, még biztos fürödni is lehet a tengerben, de hát nem mindenkinek adatik ez most meg. Viszont ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az őszt savanyú, elkámpicsorodott ábrázattal kéne lehoznunk, sőt, pont ilyenkor van szükség egy kis jókedvre, extra lendületre, és ha mindezt a legnagyobb retro sztárok hozzák el nekünk, akkor azon csak nyerhetünk. Aréna Retro Party már hetedjére, október 10-én, azaz pontosan 4 hét múlva szombaton. A hazai mezőny is képviselteti magát, Dobrádi Ákos az FLM vagy Kori a Happy Gangből, de az este legnagyobb durranásai biztos, hogy Sissy Catch, Jason Donovan és Samantha Fox lesznek. Azért ők egymás után egy színpadon valódi álomfelhozatal nekünk, akik az ő slágereiket annyira szeretjük, meg az egész korszakot. A jegyek még nálam, de ez változik, vasárnap estére az összes Ödöknél lesz. A jegy persze magában semmi, az élmény a lényeg, ami ott vár minket, de még vár ránk most Elton John, itt lesz az Amstel Sternén, és a 90-es évekbe is belekóstolunk a Cardigans-el, ez a Love Fool.

0: most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába!
0: 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Mika és a Relax, Take It Easy. Hétvégenként különösen szeretem ezt feltenni, csak lazán, csak könnyedén. Cselekedjünk ez szerint, ha egy mód van rá. Persze van, hogy ilyenkor is tele vagyunk tennivalóval, képes felgyűlni szombatra. Legyen szó házkörüli munkáról, esetleg kocsitakarításról, iratok, papírok rendezgetéséről. Annyi minden van, hogy felsorolni is lehetetlen. Ha nagyon akar az ember, mindig talál magának valami munkát, ami egy ideje áll, és ha rá gondolunk, akkor csak lelkiismeret furdalásunk van, hogy még mindig nem csináltuk meg. Gondolom ismerős a szitu. De van, hogy egy kicsit el kell engedni a dolgokat, legalábbis egy időre. Vegyünk példát az olaszokról. Igaz, hogy temperamentumosak, sokszor hangosak, de ahogy én láttam, úgy Isten igazából sosem idegesek vagy stresszesek valójában. Élik az életet, ahogy kell. És itt az olasz életérzés eszenciája. Toto Cutugnotól.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hurigensz és a Játszom. Gyorsan nézzük, hogy mi a helyzet így szombat délután az utakon. A 4-esen Szajolnál a 107-es kilométernél egy autó a korlátnak ütközött, Debrecen felé lezárták a belső sávot. Az M5-ös Röszke felé Lajos Mizsénél átépítik a meglévő terelést, csak egy sáv járható, torlódásra készüljenek a 65-ös és 70-es kilométer szelvények között. És a 13-ason Nagy Igmán térségében korábban lerobbant egy tehergépkocsi, a 14-es kilométernél még mindig félpályás lezárás van. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, a közlekedéssel kapcsolatos infók is jöhetnek, és persze ezt kell minden órában hívni, vagy ahányszor felcsendül egy nyerős láger, hiszen egész hétvégén megy a játék az Arena Retro Party jegyekért. Stevie Wonder viszont nem ezért telefonál, hanem csak azért, hogy elmondja, szeretlek. I just go to say I love you. No new

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Akaoma ellambadázott, de tánc nekünk is jut majd október 10-én bizonyosan, mert akkor lesz az Arena Retro Party, ahol egyszerűen muszáj lesz mozogni a ritmusra és a legnagyobb retro slágerekre.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni, ha még lehet.
0: Szia, kedves Ági, még lehet?
3: De
0: honnan, honnan hívtál?
3: Százhalombattáról.
0: És milyen ott az idő?
3: Most itt a nap. Most szép idő van. Kicsit hűvös van, de jó.
0: És a kedved?
3: Az nagyon jó.
0: Na, akkor megpróbáljuk, hogy még jobb legyen, ha lehet egyáltalán még fokozni.
3: Tudnád fokozni.
0: Nem csak rajta múlik, Ági. Mondjál megfejtést.
3: Kiki, éretlenek.
0: Aha. Aki a 80-as években volt fiatal, az azért már nem tartozik ebbe a kategóriába. Legalábbis életkor szerint nem. Viszont egy kis lazaság, egy kis hát önfeled bohókásság, az mindenkinek kijár, és a 10-én, október 10-én jut nektek is belőle, mert ti is ott lesztek. Gratulálok, itt a gyereményed!
2: Gratulálunk! A nyereményed páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Jó lesz?
3: Szuper, nagyon! Hadd mondjam el, hogy tavaly ott voltam a barátnőmmel, és mikor vége lett a bulinak, akkor azt mondta, hogy most kezdj el telefonálni, mert jövőre is jönni kell.
0: Akkor ez
3: nagyon,
0: most összejött.
3: Szuper, örülök nagyon.
0: És jó szórakozást kívánok nektek! Ne vegyük olyan komolyan ezt az egész életnevű játékot. Jó, érezzétek jól magatokat!
3: Köszönjük szépen!
0: A folytatásban azért lesz egy-két olyan sláger is, ami hát nem feltétlenül tartozik a bohókás kategóriába.
4: Egyszer még válok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok.
0: De lesz persze könnyed is a Sugar Babes-től. Jön a Push the Button itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Jelentős szakemberhiány van a gyermekvédelemben. Nincs baj, Iváncsán az akugyári szennyezés után több fiatal véradóra lenne szükség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiánya gyermekvédelemben, erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Most átlagosan 20%-os a szakember hiány. Kitért arra is, hogy az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma, de a szakellátásban résztvevők is stagnál. Ezt egyebek mellett az magyarázta az államtitkár, hogy Magyarországon mintegy 800 gyermek van tartósan szökésben. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít, mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Nem mutattak ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést egyetlen kútban sem a Fejér megyei Iváncsán. 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést, közölte a község önkormányzata. Azt követően intézkedtek, hogy az akkúüzem múlt héten arról tájékoztatta a helyhatóságot, hogy a gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
5: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
4: Kitiltották az okos szemüvegeket az oszlói iskolákból. Norvégia fővárosában azért határoztak így, hogy elejét vegyék annak, hogy a gyermekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. A kellékeknek egyébként nincs extra szerepük az oktatásban, gond nélkül helyettesíthetők más eszközökkel. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a legnagyobb slágerek már itt sorakoznak, készen arra, hogy feldobják a szombat délutánt, és ne feledjék az Arena Retro Partit sem, önök is ott lehetnek, ha velem játszanak, de hallgassuk is az Eddát, Jackót és Gloria Estefánt, szóljanak a kongák!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindig úgy vagyok vele, hogy az app slágerének az elején, amikor azt éneklik, hogy nem az enyém ez a nap, na akkor elgondolkodom, hogy vajon tényleg így van-e az adott nappal kapcsolatban, de a végén jön, hogy az enyém ez a nap. Hát inkább ezt a részét érdemes magunkévá tenni. Remélem, hogy eddig is jól alakult, és amit biztosra vehetnek, az az, hogy az október 10-ével kapcsolatban ilyen kétségek nem merülnek fel, mert az fix, hogy a miénk lesz. Ugyanis jön az Arena Retro Party. A házigazda Bétót László lesz a fellépők, meg hát Samantha Fox, a Joy, Rosala, Sissy Catch, Jason Donovan, és még sorolhatnánk, elképesztő adévsor. A közönség soraiban meg önöket is szívesen látjuk, érdemes figyelni egész hétvégén, aztán az alkalmas pillanatban nálam telefonon becsekkolni. Szóval citromba nem harapunk, csak vidáman. A citromfát viszont lejátszom, ez a Lemon Tree a Fool's Garden-től.

0: most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába!
0: 0620 22 22 122

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pink emelte poharát, ez volt a Raise Your Glass. Én egyelőre csak a délutáni kávémat tudnám. Egy elegánsnak talán nem mondható bögrében, de a talpas poharak ideje is eljön, hiszen szombat délután van, sőt, még a kupicák is előkerülnek rövidesen, mert jön a Magna Cum Laude és a Pálinka dal. Magával a slágerrel nem kell óvatoskodni, a témájával persze azért csínyán. De nem csak a gyümölcsösben és a főzdében teszünk egy látogatást, hanem benézünk az angol elővárosokba is a Pet Shop Boys. Jön a Suburbia a brit legendáktól.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Hristo Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Magna Cum Laude szerelmes dala a nedűhöz, mondhatni óda a lélek melegítőhöz. A Queen rajongók lelkét meg azt fogja megmelengetni, hogy teljesen felújított képpel, az eredetiből restaurált hanggal, tökéletes minőségben láthatjuk nem sokára a zenekar 40 évvel ezelőtti Népstadion koncertjét. Ez nyitja egyébként jövő kedden a budapesti klasszikus filmmaraton, de utána is lesz belőle vetítés, és ha most nem tudnák megnézni, az sem gond, mert rendes moziforgalmazásban is lesz rövidesen, még az ősz folyamán. Szerintem érdemes lesz a nagyvásznon megtekinteni, pláne a mozis hangrendszerrel, az azért rendesen meg fog szólalni. Ami viszont most jön, az az eredeti felállásban sosem hangzott el élőben, hiszen a 86-os Magic turné, amivel nálunk is jártak, az volt az utolsó igazi Queen turné, ezt pedig 88-ban rögzítették. Először a 92-es Freddie Mercury emlékkoncerten szólalt meg, ahol Roger Daltrey, a Who frontembere énekelte, a gitárt meg természetesen Brian May kezelte, ahogy azt illik. Ezt hallgatjuk. Nagy kedvenc, I Want It All, a Queen-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Terence Trent D'Arby, legnagyobb sikere a Sign Your Name. Én is írogatom a neveket, nagyon szívesen, főleg ha az Arena Retro Party vendéglistájáról van szó, még önök is felkerülhetnek.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Jó napot kívánok, már egy játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, hogy szólíthatom?
3: Ildi.
0: Kedves Ildi, honnan telefonál?
3: Budapestről.
0: 80-as évek hangulat van már?
3: Hajjaj, csapatban.
0: Vagy folyamatosan az van?
3: Igen.
0: Kellene nekem egy jó megfejtés?
3: Kim Novák,
0: nyilván. Úgy van, és ez annyira szépen csillog. Mármint ez a nyeremény, mert itt van, gratulálok!
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Kedves Ildi, akkor megyünk, ugye?
3: Super! Igen!
0: És ki lesz a párja, kivel megyed?
3: Hát azt hiszem, hogy a lányom van.
0: Oké, anya-lánya buli, az mindig jó, egy kicsit így is kell egymásra időt szánni. Nagyon jó szórakozást kívánok önöknek!
3: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, és nagyon örülök.
0: Én is örülök, hogy beszéltünk, további kellemes hétvégét. Ami persze még bőven tart, itt lesz velünk Aú Csilla és Szolnoki Péter és a Féltelek.
4: Tudom már, hogy mit jelent, hogy Féltelek.
0: És beszáll Robbie Williams is. Lesz a Supreme, tartsanak velem!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Indul a gyermekvédelmi krízis program, több megyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom, osztályzatot kapnak a menzák. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Tilos és életveszélyes a Duna, Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenékküszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik. Tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Osztályzatot kapnak a menzák. A középkezdhető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
6: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBIH középkezdetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
5: Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, egy újabb kiváló válogatás csak önöknek ebben az órában is, és egy exkluzív buli is a láthatáron. Októberben Aréna Retro Party a legnagyobb sztárokkal és remélhetőleg önökkel együtt. De addig is jöjjön a Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szebb holnap az Unisex-től. Hogy milyen lesz, az kiderül, de hát ki tudhatja. Időutazók és jövőbe látók nem vagyunk. Ha csak nincs egy jóféle DeLorean otthon a kertben vagy a sufniban. Mondjuk igazából még az se kell ahhoz, hogy lehetséges legyen az időutazás. Elég csak október 10-én eljönni az Arena Retro Partiba. És mivel újra tombol a 80-as évek láz, pont jókor leszünk jó helyen. Mert nem akármilyen sztárok várnak ránk a színpadon. A Joy, Jason Donovan, aki tényleg nagyon rég nem lépett fel nálunk. Őt is nagyon várjuk, de lesznek nagy visszatérők is, például Samantha Fox és Sissy Catch. Jason Donovan poszterem azt hiszem, hogy nem volt sráckoromban a falamon, de azt megtippelhetik, hogy az említett két hölgy plakátja ott volt-e a szobában. Sokat nem kell tippelgetni. Mondjuk nem ez a játék, ezzel úgysem lehetne nyerni semmit, mármint hogy tippelgetünk, de szerencsére van itt másféle is. Figyeljék az adást, és ha jókor hívnak a jó megfejtéssel, önök is jöhetnek ebbe a fantasztikus buliba a párjukkal együtt. Nagy dobás lesz. És nagyot gurított a 80-as években az Alphaville és a Big in Japan-nel, felteszem mindjárt, valamint Lynn Marlinnal lazítunk egy kicsit. I'm sitting down here.

0: most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába!
0: 0620 22 22 122

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a kanadai Nelly Furtado és az All Good Things Come to an End egy pontosan 20 évvel ezelőtti albumról, a Lose-ról, ami a harmadik korongja volt, és idáig a legsikeresebb, mert több mint 8 millió példány kelt el belőle világszerte, és persze erről az évfordulóról maga az énekesnő sem feledkezett meg, és hogy a rajongóknak kedvezzen, egy ünnepi, jubileumi kiadást is készített belőle. Nem cifrázták túl, roppant laza és spontán volt az egész. Nelly Adam Tandler komoly zenei zongorista társaságában ment be a stúdióba, és ott töltöttek folyamatosan 11 órát. Tulajdonképpen majdnem egy fél napon keresztül improvizatív örömzenélés volt, és abszolút nyers, akusztikus verzióban vették fel ezeket a régi slágereket, jobban mondva négyet. Természetesen az All Good Things Come to an End is köztük volt. Hát igen, lehet, és szerintem érdemes is ilyenekkel kísérletezgetni. De nem minden stúdió munka ilyen egyszerű és sima. Sokszor a zenekartagok szinte egymás torkának ugranak. A Culture Club esetében is így volt, amikor Boy George egy egyiptomi nyaralás alatt ezt a dalt megírta, a banda többi tagja egyáltalán nem volt elragadtatva tőle. Boy George-nak konkrétan harcolnia kellett, hogy egyáltalán felvegyék, mert a többiek azt mondták, hogy ez tök gicses, meg olyan, mint egy country szám, de aztán végül is kénytelen kelletlen rábólintottak, és tessék, ez lett a zenekar legeslegnagyobb slágere, és Boy George már akkor tudta, hogy ez a refrén van annyira fülbemászó, hogy azonnal világ siker legyen. Így is lett Karma Chameleon a Culture Club-tól.

0: otthon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, két nagyon nagy forma, Phil Collins és Philip Bailey, ez volt az Easy Lover. Az fix, hogy október 10-én is a jó kis tempós, dögös slágereké lesz a főszerep, mert indul az Arena Retro Party, amiből nem kéne kimaradni.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Horváth Ferenc vagyok. A játékba szeretnék jelentkezni.
0: Tiszteletem, Ferenc! Honnan telefonál?
3: Budapest, Pest Erzsébetről.
0: A 80-as évek azért megvannak, ugye?
3: Meg. 60-ban születtem, úgyhogy...
0: Na, hát akkor az már pont az a korszak volt, az igazi fiatalság, a szabadság, vagy a kezdődő szabadság érzése, és ezek a sztárok visszatérnek most hozzánk. Ferenc, hogyha szívesen jönne, mert hát miért is ne, akkor egy nagyon jó megfejtést szívesen. Azt hallanék. Kellene hallanom.
3: Bikinitől a legyek jó.
0: Így van, és jók vagyunk, tökéletesek. Itt a gyeremény, gratulálok!
3: Nagyon szépen.
2: Gratulálok! A nyereménye egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Így tényleg jók leszünk?
3: Nagyon, nagyon, szuper, köszönöm szépen.
0: Élet költözött a hangjába, hát ez erről van szó, és majd ott a helyszínen lesz igazán fantasztikus. Köszönöm, hogy játszott velem, és további szép hétvégét kívánok. Közben meg már megyünk is tovább a legnagyobb slágerekkel. Itt lesz velünk a P-Mobil. Teljesen díjmentesen, és érkezik a Bloodhound Gang is. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Ez a Betta, Csitta Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
11: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
12: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.

0: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Jelentős szakemberhiány van a gyermekvédelemben. Nőtt a Duna vízszintje Budapestnél, nagyrészt derült idő marad. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakemberhiány a gyermekvédelemben. Erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitelvizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakemberhiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
5: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződést, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
4: Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még van időnk, még tart a szombat délután, és jönnek a közös nagy kedvencek, meg a jegyek az Arena Retro Partira. Adjanak esélyt az élménynek, játszanak velem, de lesz rock is a B-mobillal, jön a Bloodhound Gang és Rick Astley, Take Me To Your

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ha itt lennél velem, a Republiktól. A feltételes mód jelen időt változtassuk meg, mondjuk tegyük át felszólító módba, legyél ott velünk, vagy még akár többes számba is, legyenek ott önök is velünk. És mindez természetesen egy a jövőben bekövetkező eseményre vonatkozik, így nyer értelmet, de nem akarom elvinni a szombat délutánt a nyelvtanóra irányába, a srácoknak hétközben is elég talán a suliban, viszont az is igaz, hogy a régi tudást nem árt néha felfrissíteni. Na meg az emlékeinket, azokat az időket, amik olyan sokat jelentenek nekünk, és ugye mindenki tudja, hogy egy-egy dallamnak, slágernek micsoda ereje, hatása van, meghall az ember egy régi kedvencet, és minden visszajön. Hát most pont így lesz október 10-én az Arena Retro Partyban, ahol felhőtlenül bulizhatunk Sissy Catch-sel, Samantha Fox-szal, Ivana Spagnával, Jason Donovan-nel, Rozallával és a többiekkel. Ugye, hogy jól hangzik már most. Ezen a hétvégén itt a lehetőség, hogy önök is bebiztosítsák a helyüket, mert ez parádés lesz. A 80-as évekből nálam is vannak azért gyöngyszemek, például a Silent Circle és a Touch in the Night. De nem csak ezt az évtizedet bírjuk, a rákövetkezőben már berobbant ez az úriember is. Ricky Martin és a Living La Vida Loca.

0: Most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába.
0: 0620 22 22 122.

0: slágerei Retro Rádió, Jamelia és a Superstar. Nagy visszatérésre készül az énekesnő, már dolgozik is következő anyagán a stúdióban, elvileg még idén meg is jelenik a friss lemez, amit a lányai unszolására készít, hiszen a gyerekei már kész kis hölgyek, és nagyon mondták neki, hogy szuperek a régebbi slágerei, de most már csinálhatna valami újat is, hadd hallják, lássák, mire képes még a mama. Meg fogják látni rövidesen, aztán büszkélkedhetnek vele. És ami még ennél is nagyobb szenzáció, tegnap jött a hír, hogy Barbra Streisand is új lemezt készít. A legendás énekesnő, színésznő a neves producerrel, Peter Asherrel dolgozik együtt egy olyan anyagon, amely egyszerre ünnepli majd az ő zenei örökségét, és ígérete szerint forradalmian új hangzást is hoz. Ezzel tulajdonképpen cáfolta is azokat a pletykákat, mely szerint az idei Oscar fellépése lett volna a búcsú előadása. Ezek szerint korán sem. A Woman in Love-ot felteszem már is Barbrától.
1: Műsorajánló.
2: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rosalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
3: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-ei Aréna Retro Partira.
2: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, még mindig By Alex és a Slep. Azért jönnek ma délután is az üzenetek. Sziasztok, János vagyok, szép hétvégét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak és dolgozónak. Köszönjük szépen. Megyek hazafelé Dégről, titeket hallgatlak. Nagyon jók a mai zenék, és már nagyon várom a Tibi bácsi műsorát is. Rövidesen érkezik, kedves János, vigyázz magadra az úton. Enikő meg azt írta, hogy a tesóját Zsókát szeretnék köszönteni egy jó kis tempós lágerrel, mert Zsókának ma születésnapja van. Pont jól jött ki, mert meg is lehet tartani a bulit. Akkor mindent beleérezzétek jól magatokat, én is sok szeretettel gratulálok. 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Az Erasure-rel megyünk tovább, ami a híresztelésekkel ellentétben nem oszlik fel. A fő dalszerző és szinti mágus Vince Clark ugyan kijelentette, hogy elege van a turnézásból, egyszerűen nem akarja tovább csinálni, de ez korán sem jelenti, hogy visszavonulnának, sőt, nagyon készülnek fennállásuk 40. évfordulójára, szóval koncertek még úgy néz ki lesznek, csak kimerítő turnézás nem. A slágereik viszont akármi is történjék, örökre megmaradnak nekünk. Ez a Love to Hate You.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a 80-as évek egyik legnagyobb ikonja, Falco és a Genie. Ő már sajnos rég nincs velünk, de a kortársai közül szerencsére még rengetegen virulnak és jönnek is hozzánk nagy örömmel októberben, hiszen 10-én újra Arena Retro Party, önökkel együtt.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon kié lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Rünnyeiné, Berta Margit vagyok, jó napot kívánok!
0: Kedves Margit, így szólíthatom, ugye? Nem igen, kell teljes
3: persze.
0: névvel.
3: Persze.
0: Tegeződhetünk is?
3: Igen, persze.
0: Jó, hát nem vagyunk még olyan oldtimerek, hogy ne tehessük meg. Kedves Margit, honnan telefonálsz?
3: Budapestről.
0: Na, Veszprém vagy Budapest?
3: Hát Veszprémben laktam korábban, azt jelenti vesztettem, de most Pesten lakom már.
0: De azt tudod, hogy majd a buliba a Budapestre kell jönni?
3: Igen, persze. Uh-huh.
0: Ehhez viszont kéne egy jó megfejtést is.
3: Mondhatom?
0: Nagyon várom.
3: Ergo, szeretlek is, meg nem is.
0: Jaj, de bátortalan volt ez, Margit.
3: Mondjam hangosabban.
0: Nem muszáj, így is hallottam, és ráadásul jó volt, és itt a nyereményed, gratulálok.
3: Nagyon köszönöm.
2: Gratulálunk. A nyereménye egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Ott nem leszel ilyen visszafogott, ugye?
3: Nem.
0: Kivel jössz majd el?
3: A barátnőmmel.
0: Jó, egy csajos este a 80-as évek hangulatával és a legnagyobb sztárjaival az Arena Retro Partiban. Mi kellhet még több? Szuper hétvégét kívánok még neked!
3: Nagyon köszönöm, viszont kívánom!
0: Én meg megköszönöm a mai figyelmet, de ne feledjék, holnap is folytatjuk a játékot, most viszont, mivel mindjárt 6 óra, jön Tibi bácsi! Mike Oldfield-dal és Maggie Riley-val indul a három kívánság. Ürásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen,
9: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
12: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu App nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu App-ban.
13: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
8: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, jön a budapesti filmmaraton, több tonna kokaint foglaltak le egy francia kikötőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlenül szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. A kormány gyermekvédelmi jelentése szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. 23 ezren élnek állami gondozásban, és 2700-an várnak arra, hogy kiemeljék őket a családjukból. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a kicsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Csak nem 100 vetítéssel várja a közönséget az idei budapesti klasszikus filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált. A részletekről Horváth Csaba, az intézet marketing és kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
15: Idén két fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon.
8: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque-ben. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádió.

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit. Induljon a mai műsor egy népszerű énekesnővel, Samantha Fox-szal, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Anita, Anita elmondja a három kívánságát.
3: Jó napot kívánok Smokitól, Balázs Etzótól egy számot.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyes legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: József.
3: Jó napot!
4: Önnek is, és a többi hallgatónak is.
3: Ki a három előadó?
4: Az első az Ákos, második egy John Lennon számot szeretnék kérni, a harmadik pedig egy AC/DC szám lenne.
3: Remek! Mennek a dalok!

segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620 22 22 122.

0: idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Katinka, jó drága Katinkám. Na, ha reméljük itt van Katinka, akkor mondja el a három előadót, és hogy kiknek küldi. Ki lesz az első?
3: Üdvözöllek, drága Tiborka. Én sorolom a neveket. A lányomnak, Katikának 60-ba, az unokámnak, Máténak, ő Pesten él. És köszönöm, ha beadjátok, mondom. Vigyit, Tina Turnert és Presser Gabit.
2: Köszönjük szépen. Remek dalok, játsszuk le őket.

0: 0-20-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Lajos.
3: Szerbusz.
4: Haló.
3: Ki a három előadó?
4: Kino, meg a Bakkara.
3: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
0: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Minden, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival.
4: Igen.
2: És kapnál egy kettest arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
4: Az visszavetne. Egy kettes, igen. Egy párkapcsolatban, tehát hogyha most ezt egy szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, hát az rettenet érzés.
5: Szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem ötössel működik, nem? Tehát hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. De nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy kettes, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
2: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
6: Nem jó. A visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaság.
5: Igen, a kettesnek.
6: Nem, mert az egész értékelő, mert a jegyes értékesnek, amiről beszéltünk az iskolában.
2: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
4: Abból ötös.
2: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
4: Már a másodikra?
2: A hármas az, igen, az erotikus együttlétre.
4: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
2: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad.
4: Hát
2: hazudsz, Béla bácsi.
4: 12 éves.
6: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak, hadd javítsak.
2: Igen. Hát most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
5: Megyek korrepetálásra.
2: Hármas nem rossz. Nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
6: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Kezd el.
2: Korrepetálásra.
4: Bejelenteném otthon, hogy járok korrepetálásra. Tudod, nem biztos, hogy kap.
2: De lehet, hogy ez még csak a fél évi, tehát évvégén még tudsz javítani.
4: Igen.
2: Nem motiválna?
6: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből, Csabikám.
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Gyermekvédelmi krízis program indult, több fiatal véradóra lenne szükség, lezuhant egy drón Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Német Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermek védelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
8: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér, és tudunk ebben fejlődni.
7: Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Gábor, Gábor, itt vagy, akkor mondd el a kívánságokat.
3: Jó estét kíván. Oké.
2: Mi lenne az első?
3: Led Zeppelin.
2: Második?
3: Deep Purple, hát az körülbelül.
2: Harmadik?
3: Conjura.
2: Köszönjük, Gábor, mi teljesítjük, te meg hallgass továbbra is a Retro három kívánságot.

Csak a csoda segíthet. Csoda segíthet. Nem, mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság DVD Tiborral a Retro Rádióban.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágere.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Kata.
3: Jó estét kívánok.
2: Csókolom. Ki a három előadó? Első.
3: Egy Szerdászám.
2: Szuper. Második.
3: Egy Cifiket szám.
2: És a harmadik.
3: Egy Alfavil szám.
2: Köszönöm a telefonhívást. Mennek a dalok.

segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Szonya. Halljuk, Szonya, az elsőt.
3: Igen, szia Tibi bácsi. Szeretnék egy Charlie dalt.
2: A második.
3: Szeretnék egy Modern Talking számot.
2: És a harmadik.
3: És egy Bonnie M számot.
2: Köszönöm a telefonhívást. Mennek a dalok.
4: She's crazy like.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Réka.
3: Jó napot, Tibi bácsi.
2: Kedvi csókolom. Ki a három előadó? Első
3: Ventura Sam.
2: Második
3: Donna Summerdahl.
2: És a harmadik
3: Ace of Base sláger.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást.

hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620 22 22 122. Ez a három kívánság.

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, sajnos műsorunk végéhez értünk. Zoli barátom nevébe búcsúzzunk mindenkinek. További jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál énekel Nena.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
0: Nyugalom! A valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rosalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
4: Megtalállak még! Tudom, hogy ennyi még nem elég.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. 4 megyében visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, robbanó testeket találtak a Margit szigeten. Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. 4 vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Második világháborús robbanó testeket találtak a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó eszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, 200 méter sugarú körben kiürítették a területet, a korlátozást már feloldották. A CIA már 3 évvel a 9-11 előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan jelezte, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanóanyagokkal megrakott repülőgépekkel vehet célba amerikai városokat. Konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes szombat estét minden Hetó Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb és legizgalmasabb slágereit itt a Retó Rádióban. Elindul a szombatesti fergeteg parti. Maradjatok

Kellemes szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és szeretném elmondani, hogy sokfelé jártunk, járhattunk, és hallgatóinknak csak is a köszönet, amelynek hangján szólok most, és szerencsére ez a szeptember és az októberi hónap is sűrű lesz, úgyhogy itt a Retro Rádióban és a fellépéseken is remélem sokat találkozunk, itt sajnos csak egy irányú a találkozás, de ott lehetőség nyílik a személyes és közvetlen találkozásra is, amit nagyon köszönök.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, egy fogorvos Svédországból. Nyilván már mindenki tudja, hogy kiről van szó, ő Dr. Albán, és jön a Sing Hallelujah. Itt a Retro Rádió ma esti Fergetek Parti című műsorában. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Tartsanak!

0: Műsorajánló.
1: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
1: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
1: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádió.

Amikor Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát sajnos a diszkóban a mosoly mellett időnként a könnycseppek is előkerülnek, szerencsére nem túl gyakran, de egy ilyen állapotot vett elő az Alcazar és zenésített meg 2000-ben, hatalmas nemzetközi sláger lett. Jön a Crying at the Discotheque itt a Retrorádióban.

0: handle, shape, bump, or sniff the suspicious item.
1: If you're gonna do it properly and make sure you enjoy it.
2: Ennek a lehetőletét hallgatják, egy nagyon érdekes láger következik most, amelyet a tínédzserek nagyon felkaptak az elmúlt hetekben, hónapokban. A United együttes a dal előadója, és a dal címe pedig Keserű méz, és egy érdekesség, a dal szövegírója Szabó Ági, aki majd holnap érkezik hozzá.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Keressük inkább valami újat. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: 20%-os a szakember hiány a gyermekvédelemben. Emelkedett a Duna víz szintje a fővárosnál. Osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitelvizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakember hiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A középkezdető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
6: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI középkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
5: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Továbbra is nagyon szép szombatestét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és innen, ugye tudják már, mixben érkeznek a világ legnagyobb slágerei, megfűszerezve sok különlegességgel.

Zenekarát Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágere, éves egy csodálatos elmúlt hétvégével és ezen héttel a hátunk mögött fogtunk bele ebbe a mai péntek esti Fergetek partiba, ugyanis a múlt héten jártunk a Bókai kertben, városnapok óriási tömeg és nagyon nagy szeretet fogadott bennünket, voltunk a 76. dorogi bányásznapon, aztán egy fügeudvar, majd az Újhegy 50, ez Kőbányán egy lakótelep, az a neve a helynek, hogy Újhegy, ott már nagyon komoly fák vannak, ugye ezen 50 év alatt a akkori pici facsemeték már nagyon nagyra nőttek, és egészen otthonos, baráti, szeretetteli közegbe csöppentem, és az egész buli ebben a hangulatban zajlott, aztán jött a Sződi falunap, minden évben visszatérhetek oda, szeretem nagyon, és a térség egyik legnagyobb fesztiválja, a Dunakeszi Fest, a Dunakeszi repülőtéren, nagyon sok ember a minapunkon, Demjén Rózsi és a TNT után léptem színpadra, szóval köszönet mindenért, tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei.

Ez már műsorunk második órájának vége, a műsor fele egyébként itt van a felező pontja ennek a négy órának, és még egyetlen esemény, ami a múlt héthez köthető, ez pedig a félmaraton itt Budapesten. Tudom, hogy sok autósnak néha nehézséget okoz az a néhány lezárás, ami ezzel együtt jár, de az a sok tízezer ember, az a sok tízezer mosoly, amit láttattam ezen a futóversenyen, az én azt gondolom, hogy mindenképpen kárpótol mindenkit mindenért. Jó volt látni, hogy ennyi ember együtt egy célért tud küzdeni. Köszönöm szépen hallgatóinknak a rengeteg üzenetet. Keressék meg Facebook oldalunkat, a DJ Dominik plusz Fergetek Party oldalt, avagy a Retro Rádió oldalát. Mindkét helyszínen találnak érdekes információkat, adatokat, sőt, még híreket is a retro világából.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Megóvják a védett erdőket, hűvös lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximalizálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Itthon mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél tegnap. A rendőrség közölte, hogy az áldozatok egy nő és egy férfi egymás után haladtak, amikor a baleset történt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. A 23 éves férfit ma délelőtt fogták el. Mikor nála voltak a rendőrök, épp egy autószervizből hívták vissza, meg akarta javítatni a kocsiját. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás ellene. Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Elérkezett műsorunk harmadik órája, ez a Fergetek Parti, és ezen belül is a mai harmadik óra jelentkezik, és itt bizony már mindben érkeznek dalok, ahogy történt ez a múltkor is, és történik minden egyes péntek

0: Kulturált Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Ez a hét sem volt eseménytelen, már szerdán az országos jegyzőkonferencián léptem fel. Jeles esemény, mert az ország összes jegyzője, vagy legalábbis nagyon sokan részt vesznek. Ezen az esemény egy óriási konferenciáról van szó. Voltunk Esztergomban, egy zárt körű eseményen, az egyik legnagyobb üdítőipari cég a világon, amely meghívott bennünket, és köszönjük ezt neki. De tartsanak velünk! Folytatódik a Fergetek Parti, itt a Retorádióban.
1: Szürke házfalakra, rász

0: Ez a Retro Rádió Felgetek Parti című műsora. Sokan érdeklődnek, hogy mixeinket hol találják meg. Hát egy része ugye nem van a neten, miután nagyon sok olyan mix készült, amiből lemez is készült annak idején, még akkor tudom, hogy ez most furán hangzik már, de régen CD-re másolták a mixeket, és azt adták ki a kiadók. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az összes major kiadó, tehát az EMI, a Warner, valamint a Universal kiadványaiban, illetve a Hungarotonnal is dolgoztam együtt, úgyhogy minden kiadónál van legalább egy DJ Dominik vagy Fergetek Party Mix, a Warnernél ennél sokkal több. De most itt a Retro Rádióban folytatódjék a műsor. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Köszönöm, hogy velem tartanak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, és ebben az utolsó órában is hozom minden idők legnagyobb és legtáncolhatóbb dalait. Erről szól a Fergetek Party, részben egy felkészítő műsor az éjszaka bulikra, részben pedig maga a tánc és a buli.

Ébredt vagyot hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A Retro Rádióban tényleg mindig történik valami, és ez nekünk nagyon nagy büszkeség, hogy hallgatóink próbálnak élő kapcsolatot is fenntartani műsorvezető kollégáimmal, velünk a Fergeteg Parti stábjával, és bizony nagyon sok visszajelzés is érkezik, ha bármelyikünk akár műsorvezetőként, akár lemezlovasként ott jár önöknél, nálatok, falunapon, városnapon, konferencián, bármilyen egyéb alkalomból, fesztiválon, nagyon sok nagy fesztivál,

Ezzel a Retrorádió Fergeteg Pati című műsora véget ért. Köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a 4 órát is. Holnap 9:30 után néhány perccel, egészen pontosan 30-al találkozhatunk a Társában. Köszönöm szépen Rolinak és Attilának, hogy velem voltak, velünk voltak. Önöknek kellemes estét kíván a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, sőt, aki aludni megy, neki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Olyan ő,

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató.